Leonard Bernstein három tánca hangzott el a Városban című musicalből. A mű frissessége és fiatalos energiája új korszakot nyitott az amerikai zenész színház történetében. Filmváltozat is készült belőle, ebben Gene Kelly, Frank Sinatra is szerepeltek többek között. Rudolf Zacher zeneműve következik, Éjszakai ábrándok.

Rodolf Sacher Éjszakai ábrándok című zeneművét játszott az Argovia Filharmonikus Zenekar. Beszélt Rune Bergmann. A koncert végén Dvořák Új világ szimfóniája hangzott el. A komponist ezt a művet 1893 első hónapjaiban írta, az egyik legnépszerűbb szimfónia, amióta csak megszületett.

Antonin Dvorák új világ szimfóniáját hallottuk az Argóvia Filharmonikus zenekar előadásában, vezényelt Rune Bergman. Az afroamerikai és indián népzenék felfedezése épp úgy nyomot hagyott az alkotáson, mint a nagyvilági városi élet. Beethoven G-dur kvartettje következik.

Beethoven G-dur kvartettjét az Amárvonós négyes játszotta. Franz Josef Lobkowicz egy herceg volt, az ő számára írta a darabot Beethoven, neki ajánlotta, morvaországi Wittengau régense volt egyébként Lobkowicz. Schumann opus 111-es Azdur fantázia darabja következik most.

Schumann fantázia darabját Diana Kettler szólaltatta meg. Dvořák a Scherzo Capriccioso című zeneművét 1883-ban írta, a zeneszerző egyik legszellemesebb, legszínesebb zenekari alkotásának tartják, egy önálló koncert darab, amiben a játékosság és a líraiság is megtalálható.

Dvořák Scherzo kapricsózóját hallottuk. A középső szakasz lírai dallamai Dvořák legszebb melódiái közé tartoznak. Nagyon gazdag a hangszerelés, vonósok, fafúvósok, részhúvósok, ütőhangszerek egyaránt fontos szerepet kapnak a darabban. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Franz Schubert Amor úgynevezett Rosamunda vonós négyes 1824-ben készült. Ez Schubert első életkorszakának kvartettje, amelyet olyan mesterművek követtek, mint a Halál és a Lányka, vagy a G-dur kvartett. Az első tétel nyugodt, mégis melankolikus hangulatú, amelyet líraiság hat át. A második tétel a Rosamunda kísérőzen egyik legismertebb dallamára épül. A menüet nem egy könnyed tánczene, hanem inkább kicsit komor hangvételű. A záró tétel viszont már derűsebb hangulatot áraszt, ugyanakkor végig megőrzi a mű visszafogott, elmélkedő karakterét.

Schubert ámol, úgynevezett Rosamunda vonós négyese hangzott el az Elias vonós négyes előadásában. Schubert ebben a kvartettben is rendkívül kiegyensúlyozottan osztja el a szólamokat, tehát mind a négy hangszer nagyon fontos szerepet kap nála. Most Johannes Brahms négy balladáját halljuk.

Johannes Brahms opus 14 balladáját Paul Louis adta elő. Skót balladáknak is hívják ezeket a darabokat, hiszen az első a Herder Népek Harangjai című gyűjteményben szereplő Edvard balladát zenésíti meg. Most hallgassuk meg Imants Zemzaris nyári pasztoráját.

Talivaldis de Snis játszotta Iman Zemzaris nyári pasztoráját. Ez a litván szerző 1951-ben született Rigában, és a miniatűr formák mesterének tartják. Nagyon érdekli a természet és a pszichológia. Antonio Vivaldi muzsikája következik a Notturnóban, a D-dur kamarakoncertum.

Vivaldi D-dur kamara koncertóját a Kölni Kamerháta adta elő. A rendkívül tehetséges és termékeny szerző múltjából csak epizódok derültek ki néhány zenetudósnak köszönhetően. Vivaldi őseit egyébként a 13. századig lehet visszavezetni. André Jolivé fuvola darabja következik.

Chant de Lino, Linos dala. André Jolivé zeneművét Alice Kajcsian és Bojan Gorzsisek jóvoltából ismerhettük meg. Ez a komponista Párizsban született, és a művészetek nagyon sok ágában mutatott rendkívüli tehetséget, például kiváló festő is volt. József Haydn C-dur divertimentója szól.

Haydn C-dur divertimentoját Carol Vincenz, Philip Zetzer és Carter Bray játszotta. Ó, Danny Boy! Percy Grainger átdolgozása következik, aminek alapja egy ír népdal. Grainger ausztrál zongoraművész volt, aki járta a világot, és nagyon sok mindent komponált.

Odenny Boy, Percy Grainger ír népdal alapján készült kórusművét hallottuk a Kamerata Kamara kórus előadásában. Most pedig Edward Grieg zongorázik egy jó 120 éves felvételről. Esküvői menet ez a mű címe, és tényleg a felvétel egy kuriózum.

Esküvői menet. Edward Grieg játszott a saját zongora darabját egy 1906-os felvételről. Kedves hallgatóink, befejező muzsikánk ma Annibale Gregori Sakonya. Köszönöm, hogy velünk tartottak, remélem sikerült megkönnyíteni az ébredés nem mindig könnyű perceit. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Szabó Péter és Németi Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Sikeres volt az újraindítás, megkezdődött a hatos turbina áramtermelése a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Ezzel a létesítmény 8 turbinájából már 3 üzemel. A helyszínről tegnap este élőben jelentkezett be Magyar Péter miniszterelnök, aki elmondta, a reaktiválással 500 megawattról körülbelül 750 megawattra nő a teljesítmény, szerdára pedig a maradék 5 turbinát is üzembe helyezik, és teljes kapacitással működik majd az atomerőmű. Emlékeztetett, Paks az ország áramellátásának 35%-áért felel. Aláírták a támogatási szerződéseket a villamosenergia hálózat fejlesztésére. A kormány az uniós helyreállítási alapból csaknem 500 milliárd forintot fordít korszerűsítésre, kapacitás bővítésre, okosmérők telepítésére, emlékeztetett a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a Magyar Fejlesztési Bank a Mavirral és az E.ON-nal, valamint az MVM-mel kötött szerződést, a kormány pedig már átutalta az említett összeget. 2030-ra megújul a Budapest-Fót-Veresegyház Vác vasútvonal. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, hogy a Baross Gábor terv részeként 174 milliárd forintnyi uniós forrásból olyan korszerű elővárosi vonal jön létre, amelyen gyorsabban és sűrűbben közlekednek a vonatok, és ahol lehet, megépül a második vágány is. Holnap érkezik az iskola kezdési támogatás első részlete. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Ekkor utalják a családi pótlékot is. Az iskola kezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik. 50%-os büntető vámot vezetett be az Egyesült Államok egyes Kanadából importált árukra. Az amerikai kormányzat azzal indokolta az intézkedést, hogy északi szomszédja elutasította a két ország közti kereskedelmi megállapodás véglegesítését és új igényeket fogalmazott meg. A vámok mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai árut érintenek. Ottawa viszont vámmal válaszol az amerikai lépésre, közben ismét értékelte a közel-keleti konfliktust az amerikai elnök. Donald Trump egy rendezvényen úgy fogalmazott, Irán még nem áll készen a megegyezésre, és az sem világos, hogy a perzsa állam részéről kik felelnek a tárgyalásokért. A konfliktusok párbeszéddel való megoldását szorgalmazta 14. Leópápa San Marinóban és Riminiben a nemzetközi katolikus találkozón. Több tízezer fiatal előtt mondott beszédében a katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy az emberi méltóság fontosabb, mint a politikai, társadalmi, ideológiai megosztottságok. 14. Leó a harmadik egyházfő, aki ellátogatott San Marinóba. Szent II. János Pál pápa 1982-ben, 16. Benedek pedig 2011-ben járt a mini államban. Idehaza borokkal és zenével várja a közönséget a Szent György hegy matiné a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. Az őszköszöntő rendezvényt idén 16 helyszínen tartják. A szervezők kiemelték, a csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai nyitott pinceként várnak mindenkit. Lesz borkóstoló, kiskoncertek, piknik és tűzsó. Az időjárásról: folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek, eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik, napközben 24-30, késő este 19-25 fok várható. Kedves hallgatóink, 6 óra múlt, 4 perccel.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége Cifra János, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya és zeneigazgatója. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában a június végén 97 éves korában elhunyt Csernus Marian színművészre emlékezünk.
4: Egy Rösler pianinón volt, és hát én nagyon szerettem, hogy úgy mondjam, zongorázni, gyakorolni is. Főként aztán azt szerettem, amikor eljutottam oda, hogy Chopint játszhattam.
5: Nagyon szereti például Mozartot is, Mozartán a kedvence.
4: Nagyon. Mozart az én nagy szerelmem.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
6: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Augusztus 23-a van, vasárnap, az év 235. napja. Lassan tényleg a végéhez közeledik a hosszú hétvége, de előttünk áll még több mint 4 óra zene, úgyhogy ráérünk később búslakodni, valamint búcsúszkodni a nyártól és a pihenéstől. 4 albumot folytatunk. A Lost to the World bemutatását 2 a kiadvány gondolati középpontjához tartozó felvétellel be is fejezzük. Handel egyik imádságával és a lemez címét adó Mahler dallal. A Versailles születése című összeállításból egy rekonstruált Te Deum és Formé 2 kórusos miséjének Agnus Dei-je csendül fel, Borbély László Secrets című Chopin albumáról pedig a H-dur nocturne-t hallhatják majd. Aygül Akhmetshina Carmen portréja az énekesnő 2024-ben megjelent lemezéről a Kártya 3-assal folytatódik. A zene előtt Karinthy Frigyes különös esetét olvasom fel, melynek alcíme egészen egyszerű magyarázattal. Egy csiga lépcsőn lefelé tartó ember hirtelen rádöbben dolgokra, amelyből egész létfilozófia bontakozik ki, na de olvasom is. Ma ez történt velem. Jövök lefelé a lépcsőn a 3. és 4. emelet között. A 4. már elhagytam, tehát nyilvánvaló, hogy most a 3. kellett következnie. Ha általában hinni lehet a forgató nyomatéknak, mivel a lépcső az úgynevezett csiga lépcsők műfajához tartozik. Ekkor hirtelen megdöbbenve álltam meg. Egy gondolat ragadott meg, olyan erővel, hogy kénytelen voltam megállani. Miért nevezem én ezt a most következő lépcsőt 3.? Hiszen alulról számítva valóban 3., miután a házat alulról kezdték el építeni, s végre is ez a jellemző, hogy így mondjam, ez a sorsdöntő és végzetes motívum egy ház életében. A ház szempontjából, ha beleképzeljük magunkat a ház lelkébe, ami egy lelkesebb, tehetségesebb, mélyebb és valódibb korban lehetséges is volna, csak ami gyalázatos és ostoba századunkban tűnik lehetetlennek, ebben a korban, melynek szelleme egyszerűen nem akarja elismerni, hogy a ház is ember, miután ember alkotta, csak úgy, ahogy az emberben, Isten alkotásában van valami isteni. Szóval a ház szempontjából egészen közönös, hogy valaki felülről jön lefelé, vagy alulról megy fölfelé. Ő, mármint a ház, üres óráiban, vagy olyankor, ha gombozni akar gondolataival, nyilván alulról számítja a saját emeleteit, mert gyermekkori emlékeiben így szerepel ez a sorrend. Viszont az ember, mármint szerény, de ellentmondást nem tűrő személyem, abban a helyzetben van, hogy tetszés szerint képes lefelé és fölfelé mozogni, nem úgy, mint a tárgyak. Miért alkalmazkodik hát a tárgyak terminológiájához? Miért veszi át a ház önmagára vonatkozó kifejezéseit? Világos ugyanis, hogy olyankor, amikor lefelé jövök, az én utam szempontjából a 4. emelet az első, és az 1. emelet a 4., éppen mert előbb jutok amahoz, mint emekhez. De ha ez igaz, már pedig igaz, akkor mit jelent az, hogy le, és mit jelent az, hogy fel? Zavaros mélységek nyílnak meg e kérdés nyomában. Mélységek és magasságok. Megállok a 2 emelet közt, mintha gyökeret vert volna a lábam. Éppen jön a postás. Tessék, asszonyja, tessék aláírni, asszonyja, és nyújtja az ajánlott levelet az ügyvédtől, hogy asszonyja, hogy fizessek, asszonyja. Megállítom a postást. Állj meg, barátom, vándor, ó, állj meg! Mondd meg nekem, merre kell menni ezen a lépcsőn fölfelé, és merre lefelé, mert én elfelejtettem. Erre tessék, erre visz lefelé az út, mondja ő udvariasan. De vajon biztos-e benne? Az ember útja felülről indul, de az út embere alulról kezdi. A felül mindig alul marad, a felül nyugodtak lehetünk. De vagyunk-e azok, amikor lehetnénk? Hugo Wolf olasz szerenádja lesz első zenénk, az Anima Muzicé kamarazenekar művészeti vezetője, G. Horváth László.

AG Horváth László vezette Anima Muzicé Kamara zenekar előadásában csendült fel Hugo Wolf olasz szerenádja. A Lost to the World bemutatását ezen a hétvégén befejezzük. Daniel Lozakovics a The Strad magazinnak azt nyilatkozta, minden albuma nagyon személyes, és csak olyan muzsikusokkal készít felvételt, akik közel állnak a szívéhez. Ellen Mercier jelenléte, fogalmazott, visszhangot kelt benne és inspirációt ad. A program vége felé egyre inkább az elcsendesedés és az imádság kerül előtérbe. Handel Dettingeni Tedeumának Vouchsafe, O Lord kezdetű könyörgése Flash Károly hegedű zongora átiratában szólal meg. Daniel Lozakovics hegedül, Ellen Mercier zongorázik.

Georg Friedrich Händel 283-as HVV jegyzékszámú Dettingeni Tedeumának 14. tétele hangzott el, a Vouchsafe, O Lord. Flesch Károly átiratát Daniel Lozakovics szólaltatta meg hegedűn, Alain Mercier zongorán. Adalbert Girovec, csenevén Wojciech Girovec, éppen félúton, 7-7 évvel Mozart után és Beethoven előtt született. Zenéje egykor Európa szerte népszerű volt, néhány szimfóniáját még Haydn neve alatt is kiadtak. Londonban Salomon hangversenyeire komponált, 1818-ban pedig a 8 éves Chopin Girovec egyik zongora versenyével mutatkozott be Varsóban. A 2025-ben megjelent felvétel Howard Griffiths egyik újabb zenetörténeti újrafelfedezése. Az A-dur szimfónia mindössze bő 13 perc, talán azt is megmutatja, miért tartották Girovec legjobb műveit Haydnéhoz mérhetőnek. A London Mozart Players együttesét Howard Griffiths vezényli tehát.

Adalbert Girovec A-dur szimfóniáját a London Mozart Players együttese adta elő Howard Griffiths vezényletével. Zeneszerzőnő rovatunk mai hősnője Alma Mahler Werfel, előtte még Alma Schindler névre hallgatott, aki Alexander Zemlinskinél tanult zeneszerzést, és alkotói korszakában 100-nál is több dalt írt. Ezek közül mindössze 16 maradt fenn. Az In Meines Vaters Garten, vagyis apám kertjében 1900-1901 táján keletkezett, és egyike annak az 5 dalnak, amelyet Gustav Mahler közreműködésében 1910-ben kiadtak. Otto Erich Hartleben versében 3 királylány alszik egy almafa alatt. Az álomszerű képet a szerelem és a háború sejtelme zavarja meg, miközben újra és újra visszatér a felszólítás, virágoz ki szívem. Hanna Schaar énekel, François Tillard zongorázik.

Alma Mahler 5 dalából a második, az In Meines Vaters Garten hangzott el Hanna Scher és Françoise Tillard előadásában. Nikolaj Rimszkij-Korszakov opusz 34-es spanyol kapriccsója lesz a következő muzsikánk itt a hangfogóban. A Göteborgi Szimfonikus Zenekar élén Néme Jervi áll.

Nikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov spanyol kapricsóját a göteborgi szimfonikusok adták elő Németh Jervi vezényletével. A Versailles születése kiadvány most következő részlete azért különleges, mert nem egyetlen szerző készen fennmaradt kompozíciója. A párizsi Saint-Chapelle 16. századi halotti anyakönyvének végén maradt fenn egy Te Deum Faubourdon letétje. A himnusz páros versei négy szólamú feldolgozásban, a Gregorián dallamot hordozó tenor szólammal szerepelnek benne, a páratlan versek pedig egy szólamú módon hangzanak el. A felvétel számára Pierre Chepelot rekonstruálta az alternatim, avagy más néven antifonális előadást, az orgona kíséretet és a művet keretező fanfárokat is. Ezért a forrás szerzője ismeretlen, a lemezen hallható alak azonban Chepelot rekonstrukciója. Közreműködik a Consort Musica Vera, a Versailles királyi opera kórusa és a Párizsi Regionális Konzervatórium kórus iskolájának énekkara, a karmester Jean-Baptiste Nicolas.

0: ismeretlen szerző Te Deum Amphoburdon című műve hangzott el, amely Pierre Chappelleau rekonstrukciója volt. A Consort Musica Vera együttesét, továbbá a Versailles Királyopera kórusát, valamint a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkarát Jean-Baptiste Nicolas vezényelte.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolták be a rádiót. A mikrofonnál Tóth Endre. Carl Philipp Emanuel Bach A-dur fuvola versenye lesz a következő zenénk. Botken jegyzék száma 168. Robert Aitken játszik fuvolán, Colin Tilney csembalón, a CBC Vancouver szimfonikus zenekarát pedig Mario Bernardi dirigálja.

Carl Philipp Emanuel Bach 168-as Votken számú A-dur fuvola versenyének szólóját Robert Aitken játszotta, csembalón közreműködött Colin Tilney, a CBC Vancouver szimfonikus zenekara élén pedig Mario Bernardi állt. Borbély László Secrets című lemeze élő hangversenyfelvétel, és a hét darabot egyetlen nagy műsorivvé rendezi. Az F-moll fantázia nyitja, és a polonész fantázia zárja. Közöttük az empromptűk, a barkaróla és Chopin két utolsó nocturne szólal meg. Így a darabok nem egyszerűen egymás mellé kerülnek, hanem egy koncert dramaturgiájában világítják meg egymást. Most az Opus 62-es sorozat első H-dur nocturne szólal meg Borbély László előadásában.

Frédéric Chopin opusz 62 numero 1-es H-dur nocturnjét Borbély László zongorázta. Az egyházi év szerint ma a Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnap van. Johann Sebastian Bach 1723-ban éppen erre az alkalomra írta a Lobe den Herrn meine Seele, Áldjad lelkem az Urat című kantátát, amely akkor augusztus 15-én hangzott el először Lipcsében, és ma a BWV 69A számot viseli. A most következő felvételen azonban a későbbi BWV 69-es változatot halljuk. Bach 1748-ban a lipcsei városi tanács beiktatására dolgozta át korábbi művét. A pompás nyitókórust és a két áriát megtartotta, a recitatívokat és a záró korát viszont az új városi ünnephez igazította. A három trombita és az üsdob így nem csak a 103. Zsoltár dicséretét, hanem a tanács beiktatásának reprezentatív fényét is szolgálja. Helen Donát, Hamari Júlia, Adalbert Krauss és Wolfgang Schöne énekel, közre működik a stuttgarti Gehinger Kantorály, valamint a Bach Kollégium. Vezényel Helmut Rilling.

Elhangzott Johann Sebastian Bach 69. kantátája, a Lobedin Herrn meine Seele. Helen Donát énekelte a szoprán szólót, Hamari Júlia volt az alt, Adalbert Krauss a tenor, Wolfgang Schöne pedig a basszus. A stuttgarti Gehinger kantorály, valamint a Bach kollégium élén Helmut Rilling állt. Mindig reményteli élmény Daniel Hope muzsikálását hallgatni, így most következzék Piotr Iljics Csajkovszki opusz 48-as vonó szerenádja, a Zürichi Kamara zenekar művészeti vezetője Daniel Hope.

A Daniel Hope vezette zürichi kamarazenekar előadásában csendült fel Csajkovszki vonós szerenádja. A Last to the World utolsó felvétele egyben az album címadó darabja. Az Ich bin der Welt abhanden gekommen magyar címe a hangverseny programokban általában búcsút mondtam én a nagyvilágnak. Friedrich Rückert versének lírai énje kivonul a világ zajából, és saját egében, szeretetében és dalában talál menedéket. Lozakovics szerint a lemez darabjainál nem a műfaji kategória számított, hanem az, hogy mi érinti meg a szívet. Mahler dala ennek a gondolatnak a végső összefoglalása. A magány itt nem üresség, hanem a lélekkel folytatott párbeszéd lehetősége. A hegedű zongora változatot maga Daniel Lozakovics készítette, zongorista partnere Alain Mercier.

Gustav Mahler Rückert dalai közül a harmadik tétel hangzott el, a búcsút mondtam én a nagy világnak, amely tulajdonképpen Daniel Lozakovics albumának címadó darabja is volt. Az átiratot is maga az ifjú hegedűs készítette, zongorán közreműködött Hélène Mercier. Lehár Ferenc Adria keringője még jóval a vígözvegy előtt, a zeneszerző pólai éveiben született. Lehár 1894 és 96 között az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészeti zenekarának karmestere volt a mai Pula városában. A darab eredeti címei Klänge aus Pola, vagyis pólai hangok, illetve La belle polezan, a szép pólai, ezt az időszakot őrzik. A ritkán hallható keringőt a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara játsza Mihály Jurovszki vezényletében.

Lehár Ferenc Adria keringőjét a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara adta elő Mihály Jurovszky vezényletével. Niccolò Paganini hegedűre és fagotra írt koncertante kettősei valódi ritkaságok. Andrea Bressan, a Budapesti Fesztivál zenekar első fagottosa és Giovanni Guzzo hegedű művész éppen azért készítette el közös lemezét, hogy új vagy alig játszott repertoárt találjon ennek a szokatlan párosításnak. A műsor Paganinit és barátját, Alessandro Rollát kapcsolja össze, miközben a két előadó maga is régi barátságban van. Bressan azt mondta, e zenében hazája hangjait, illatait és napfényes ifjúságának szép fényét találta meg. Most Paganini D-dur harmadik koncertante kettőse következik Giovanni Guzzo és Andrea Bressan előadásában.

Niccolò Paganini három duo koncertante hegedűre és fagottra című sorozatából a harmadik D-dur kettős hangzott el Giovanni Guzzo hegedű, valamint Andrea Bressan fagott játékában. A Versailles születése albumon Jean-Baptiste Nicolas nem egymás után helyezte el Nicolas Formé két kórusos miséjének részeit, hanem motettákkal, orgonatételekkel és rövid hangszeres darabokkal tagolta őket. Az elképzelt szertartás így több mint 70 perces ívet alkot, mi pedig több hétvégén át részletekben járjuk végig ugyanezt az utat. A mise állandó részei közül most az utolsó, a mindössze másfél perces Agnus Dei következik. Szólót énekel Laurence Pudero és Clara Penalva szoprán, Axel Sansirel alt, Varga Tóth Attila kontratenor, Loic Poulin és Lancelot Lamotte tenor, Noé Chapolar bariton, valamint Roland Tenvez basszus. Közreműködik a Consort Musica Vera, a Versailles Királyopera kórusa és a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkara. Vezényel Jean-Baptiste Nicolas.

Nicola Formé két kórusos miséjének Agnus Dei tételét hallottuk, Laurence Pudero, Clara Penalva, Axel Sansirel, Varga Tóth Attila, Loic Poulin, Lancelot Lamott, Noé Chapolar és Roland Temverge szólójával. A Versailles Királyopera kórusát, a Párizsi Regionális Konzervatórium kórusiskolájának énekkarát, valamint a Consort Musica Verát Jean-Baptiste Nicolas dirigálta. Nem mondom, hogy a következő zenénk rövidebb lesz, mint amennyi időbe telt az előző művet lekonferálnom, illetve fel. Minden esetre Johannes Brahms opusz 4-es Es-moll szkercójával folytatjuk a hangfogót. Ránki Dezső zongorázik.

0: Ránki Dezső adta elő Johannes Brahms fiatalkori zongora darabját, az Opus 4-es S-moll szkercót.
1: Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. A kánikulából a hűs éjszakra vágyva Félix Mendelssohn Bartholdy harmadik A-moll skót szimfóniájával folytatjuk a hangfogót. Opusz száma 56, két hete pedig már hallhattuk a skót szimfóniát, csak akkor Ricardo Sáji felvételén. Itt most a londoni filharmonikus zenekart Franz Welser Möst vezényli.

Elhangzott Félix Mendelssohn Bartholdy harmadik ámol skót szimfóniája, opusz 56. A londoni filharmonikusokat Franz Welser Mözt vezényelte. Dohnányi Ernő mindössze 15 éves volt, amikor 1892-ben megírta C-moll orgona fantáziáját. A darab különleges ritkaság, néhány zeneakadémiai ellenpont gyakorlatot nem számítva, ez a zeneszerző egyetlen orgona műve. Dohnányi gimnazistaként vasárnaponként orgonált az iskola templomában, és később úgy emlékezett vissza, hogy ez volt első keresetem a muzsikából. A fantázia sokáig kéziratban maradt, és csak 2012-ben jelent meg először nyomtatásban, Kiszeli pap Debóra közreadásában. Első lemez felvételét Ian Quinn készítette el 2024-ben. Most is őt halljuk.

Doknányi Ernő címol orgona fantáziáját Ian Quinn adta elő. Aigul Ahmed Sina bemutatkozó albumát három Carmen részlet nyitja. Az Abanera a hősnő szabadságát, a Szegidéja a csábító játékát, a Kártya hármas pedig a történet sötétebb, végzetszerű oldalát mutatja be. Így a lemez eleje már önmagában is egy rövid Carmen portré. Ahmed Sina azért érez erős kapcsolatot a szereppel, mert Carmenben nehéz múltja ellenére is egy boldog jövőről álmodó, küzdő nőt lát, és saját magát is hasonlóképpen egyfajta harcosnak tartja. Frasquitát Elizabeth Boudreau, Mercedes-t Kezia Bienek énekli, a Royal Philharmonic Orchestra-t Daniele Rustioni vezényli.

Georges Bizet Carmen című operájának harmadik felvonásából hangzott el a Kártya hármas. Aigul Ahmed Sina formálta meg Carment, Fraszkitát Elizabeth Boudreau, Mercedes Kezsebienek énekelte. A Royal Philharmonikus zenekart Daniele Rustioni dirigálta. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, amely pedig Joseph Haydn S-dur trombita versenye lesz. Hoboken száma 7E1. Winton Marsalis játssza a szólót, az angol kamara zenekart Raymond Lippard vezényli.

0: József Haydn híres S-dur trombita versenyével ért véget a mai hangfogó. A szólót Winton Marsalis játszotta, az angol kamara zenekart Raymond Lippard vezényelte. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További remek zenékben gazdag, csodás vasárnapot kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk a jövő hétvégén is.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége Cifra János, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya és zeneigazgatója. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgonaművész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra 30 perc. Fanfár. Minden, ami fúvós.

Gustav Holst katona zenekari kompozícióiból szól válogatás a Fanfár mai adásában. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a szerkesztő műsorvezetőt, Ott már Dávidot hallják.

Gustav Holst 1874-ben született Angliában, Cheltenham városában. Német felmenői voltak, ő azonban egész életét Nagy-Britanniában töltötte. Már fiatalon érdeklődött a zene iránt, és a londoni Royal College of Music hallgatója lett, ahol többek között Ralph Vaughan Williams-szel is barátságot kötött. Nem csak zeneszerzőként, tanárként is dolgozott, például a St. Paul's Girls Schoolban. Legismertebb műve a Bolygók című zenekari szvit, amelyet 1914 és 17 között komponált. A darabban a bolygók asztrológiai szimbolikáját jelenítette meg zenében. Holst érdeklődött az indiai kultúra és a szanszkrit nyelv iránt is, ami hatással volt némely művére. 1934-ben hunyt el Londonban. Nem sokára szót ejtek katona zenekari kompozícióiról, addig is hallgassuk Gustav Holst első S-dur szvitjének intermezzo és induló tételeit. A Dallas Wind Symphony együttesét Howard Dunn dirigálja.

Holst első katonazenekarra írt szvitjének intermezzo és induló tételei szóltak. Gustav Holst több jelentős darabot is írt katonazenekarok számára. Ezek részletei csendülnek fel a fanfár mai adásában. Ezen művek különlegessége, hogy nem átiratok, eredetileg is fúvós zenekarra komponálta őket a szerző. Művészi igényességű alkotások, amelyek új szintre emelték a katonazenekar irodalmat. A darabokban általában angol népdalokat dolgozott fel Holst, és gazdag, színes hangszerelést alkalmazott. A Moorside Suite Nocturne tételét halljuk, mely ékes példája annak, hogy fúvós zenekarra is lehet lírai művet írni. Továbbra is a Dallas Wind Symphony játszik, a karmester Howard Dunn.

A Moorside Suite Nocturne tétel hangzott el Gustav Holst tollából. Az, hogy Holst miért fordult a katonazenekarok felé, jó, ez egy kicsit talán túlzás, mondjuk úgy, hogy miért alkotott előszeretettel katonazenekarok számára, több okra vezethető vissza. Egyrészt tanárként és karmesterként kapcsolatban állt amatőr és iskolai együttesekkel, ahol a fúvós hangszerek fontos szerepet kaptak. Másrészt a korabeli Angliában a katonazenekarok voltak a legelterjedtebb hangszeres együttesek. Talán fogalmazhatunk így, praktikus volt military bandek számára komponálni. Emellett vonzotta a fúvós hangzás tisztasága és ereje, valamint az a lehetőség, hogy komoly művekkel gazdagítsa a műfajt. Egy másik tétel következik Gustav Holst Moorside Suite-jéből. Az induló szól a Dallas Wind szimfonia előadásában. Vezényel Howard Dunn.

Holst Moorside Suite-jének induló tétele hangzott el. A mű jól tükrözi Holst érett stílusát, különösen a ritmikai ötletességet és a karakteres dallamvezetést. Sikere nagy hatással volt a brit részfúvós zenekari irodalomra, inspirációként hatott más zeneszerzőkre. Most a második F-dur suite egyik tétele következik, mely nem olyan gyakran játszott, mint a korábban idézett első suite, de azért előszeretettel tűzik műsorra a fúvós zenekarok. A darab 1911-ben keletkezett, hosszabb, technikailag nehezebb, mint az első. Négy tételből áll. A fináléban, melyet hallani fogunk, két különböző népi dallamot ötvöz a komponista. Gustav Holst második katonazenekari szütjének negyedik tétele szól Howard Dunn vezényletével a Dallas Wind szimfoni tolmácsolásában.

második F-dur szvit fináléját, Gustav Holst darabjának részletét hallottuk. Az utolsó részlet, mely elhangzik, a Hammersmith címet viseli. A darab 1930-ban készült a BBC katonazenekarának felkérésére. Két részre tagolható, prelúdiumra és szkercóra. Programzenéről van szó, a londoni Hammersmith városrész életét és a Temze folyó, hogy úgy mondjam, állandó jelenlétét idézi meg. A zenében egyszerre jelenik meg a nyüzsgő városi forgatag és egyfajta nyugodt, szemlélődő háttér. Igen, komplex darabról van szó, technikailag egyáltalán nem könnyű megvalósítani. Gustav Holst Hammersmith című darabjának részlete következik a Dallas Wind Symphony előadásában, Howard Dunn vezényletével.

0: Fanfár, minden, ami fúvós. A mai adásban Gustav Holst katona zenekarra komponált darabjaiból válogattam. Az imént a Hammersmith című kompozíció részlete hangzott el. A felvételeken a Dallas Wind Symphony játszott, vezényelt Howard Dunn. Műsorunk végén köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: A 2026. április 12-i műsor ismétlését hallották. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A zenei házasságok mai epizódjának egyik vendége a kezdést is megadta a műsorhoz, mégpedig egy korábbi portré műsor beszélgetéssel. Bársony Péter brácsaművészről van szó, aki feleségével, Bársony Belica Júliával érkezett a stúdióba, és Péter, amikor beszélgettünk ebben a bizonyos portréműsorban, akkor volt egy olyan kijelentésed, amelyre több hallgató visszajelzett, hogy milyen jó, hogy ezt valaki végre megfogalmazta. És így kezdjük el innen a beszélgetést, hogy vajon hogy tudjuk tovább fűzni ezt a témát. Arról beszélgettünk, hogy a globalizáció hogyan hat a zenei világra, és akkor egyrészt felhívtad a figyelmet, hogy azért ez nagyon sok lehetőséget ad a fiataloknak, hogy sokkal könnyebben jutnak információhoz, eljuthatnak bárhová, ahova szeretnének, szinte bármit meghallgathatnak, megismerhetnek, amire kíváncsiak. Ugyanakkor, és erre jeleztek a hallgatók, azt is elmondtad, hogy tulajdonképpen nagyon bánod ezzel együtt, ezzel a sok előnnyel együtt, hogy az például elveszett, ami nekünk még bőven megvolt, hogy amikor valaminek utána akartunk nézni, be kellett menni a könyvtárba, ki kellett keresni a katalógusból, magyarán időt kellett adni a kutatásnak. És erre jeleztek vissza a hallgatók, hogy bizony, ha már a művészetekből is elfogy az idő, akkor ott valamin el kell gondolkodni. Egyrésztről Péter, akkor a műsorban megtudtuk rólad, hogy a brácsaművész életében a zenei kutatás és a történelem iránti kíváncsiság az nagyon-nagyon erős vonal, és mindemellé itt van melletted Juli, aki zenetörténész, és hát a zenetörténész munkájának jelentős része is kutatásból áll, amit ugyancsak nem lehet időráfordítás nélkül elvégezni. Szóval mit jelent számotokra az idő?
3: Hű, ez jó kérdés. Hát mivel mindketten azért nagyon másképp osztjuk be az időnket, talán a közös idő a legfontosabb számunkra, hogy ezt meg tudjuk teremteni.
4: Igen, tehát az, hogy nekünk kétfajta életritmusunk volt sok éven keresztül. Juli Zeneakadémián dolgozott hosszú ideig. Nyilvánvalóan zenetörténészként dolgozott ott, de azért mégis egyfajta irodai munkát végzett, ami nagyon színes munka, de azért mégiscsak reggel el kell menni, és este haza kell jönni. Nekem pedig a tanítás az napokhoz kapcsolódik, koncertek nem rendszeresen vannak, hanem azok is napokhoz kapcsolódnak, és ezt a kettőt úgy mi nekünk sose volt probléma összeegyeztetni. Talán Julinak nehezebb, mert ugye én külföldön is tanítok, ami sok utazással jár, tehát ő nagyon sokszor az itteni gondokkal egyedül van, de nagyszerűen hely tud állni.
2: És a szakmai vonalon hogyan van jelentősége az idő kihasználásának vagy használásának?
3: Igen, alapvetően mindketten szeretünk több időt tölteni a saját szakmánkkal, tehát hogy belemélyedni. Én is, amikor dolgozom, akkor sok mindenben nagyon hosszan tudok belemélyedni. Most egyébként amellett, hogy Bartók Béla Emlékházban tárlatvezetőként dolgozom, mellette szabadúszóként lektorálok, szövegeket írok, és nagyon sokszor előfordul, hogy akár szövegírás vagy szövegolvasás közben egy-egy apróság olyan hosszan el tudja vinni a figyelmemet, olyan hosszan bele tudok mélyedni, hogy akár egy fél óra, egy óra is el tud telni vele, mert annyira elkezd intenzíven érdekelni maga a téma. De én ezt nagyon élvezem egyébként a munkámban. Minden egyes ilyen belemélyedés az egy fantasztikus élmény, és mindig azt érzem, hogy közelebb kerülök a zenéhez, közelebb kerülök egy-egy szerzőhöz, egy-egy műhöz. Úgyhogy én alapvetően nagyon élvezem ezt a mostani helyzetet, amiben vagyok, a mostani munkáimat. Úgy érzem, hogy most igazán megtaláltam a helyemet.
4: De tulajdonképpen Julinál is ez a fajta kettőség megvan, mert amellett, hogy ezeket a lektorális munkákat csinálja, meg szakszövegeket ír, amellett ő tanít a hangszerészképzőben, az meg egy kifejezetten társas jellegű foglalkozás, nem úgy, mint amikor az ember akár kutatással, akár szövegeket írva egyedül van a szobában, egyedül dolgozik. Szerintem nála is ez fontos, ez a kiegészítés, mint ahogy nekem is a Nyilván én nem vagyok se zenetörténész, sem kutató, de azért a kutatással sok időt én is eltöltök, és eltöltöttem, és nekem meg az a kirándulás a másik területre, a másik oldalra. Tehát amikor egyedül lehetek, és amikor saját magam gondolataival el tudok lenni.
2: Na és akkor most fedjük fel a hallgatók előtt, hogy amikor egy hangszeres művész utazik, az vajon tényleg arról szól-e, amit sokszor még mindig gondolnak, hogy de jó, neked akkor mindenfélét látsz a világban. Márpedig ez sem feltétlen
4: hát,
2: így
4: nem.
2: Van.
4: Voltam olyan másfél hónapos amerikai turnén, ami a legnagyobb városokat érintette egy kamarazenekarra, és semmi másra nem emlékszem, csak szobaszámokra. Tehát, hogy igazándiból egy koncertrendezőnek nem éri meg az, hogy plusz napokat adjon a muzsikusoknak, mert azzal az ő pénze megy. A zenészek meg általában azért szeretik az utazásokat gyorsan letudni és hazaérni valamikor. Úgyhogy nagyon sokszor nagyon jó helyekre jut el egy muzsikus. Például egy-két éve volt egy nagyszerű utazása, az Umzéval mentünk Dél-Afrikába, amit nagyon-nagyon élveztem, soha életemben nem jártam a világnak azon a részén, és elmentünk szafariba, meg ott tényleg
2: ott
4: volt idő. De hát ez ritkaság. Meg hát ott a társaság is nagyon jó volt, tehát nagyon élveztük az együttétet is. De úgy általában, amikor én utazom mondjuk tanítás miatt, az tényleg az, hogy beülök az autóba, utazom, tanítok, másnap megint tanítok, esetleg harmadnap megint tanítok, aztán beülök az autóba és jövök vissza. Tehát Grazban a Zeneművészeti Egyetemen tanítok már 2016 óta, tehát már 10 éve van egy múzeum Grazban, amit nagyon meg szeretnénk nézni, és azóta nem jutottam el odáig. Pedig lehetőségem lett volna rá, csak valahogy az idő

0: Kubai Jenő Álmodozás című darabját játszotta Bársony Péter Brácsán, mellette Gulyás Márta zongorán. Mennyire magányos szakma a zenész szakma, akár zenetörténész, akár hangszeres művész vonalon, most ezt a megkezdett tematikát folytatva. Mennyire kell figyelnetek arra, hogy a társadalmi érintkezések meglegyenek, akár növendékekkel, kicsit másképp, mint az oktatás szintjén, hanem egy kicsit emberi vonalon is, vagy akár kollégákkal, vagy amikor tárlatot vezetsz, akkor ugye van egy csomó vendéged, akikkel van-e arra idő, hogy azt is megkérdezd, hogy honnan jöttek?
1: Abszolút, én nagyon szeretem is tudni, hogy melyik látogató honnan érkezett, adott esetben azt is, hogy muzsikus-e, vagy laikus érdeklődő, és nagyon örülünk, hogy a világ minden tájáról érkezik látogató a Bartók Béla Emlékházba. Számomra az felüdítő, minden egyes ilyen találkozás, minden egyes alkalommal egy kicsit más embernek megmutatni Bartók életművét és a házat, ugye, ahol utoljára lakott Magyarországon. Nagyon élvezem a velük való kontaktust. Jó érzés látni egyrészt, hogy ennyi embert érdekel még Bartók életműve, és az külön öröm, hogyha olyan látogatók jönnek, akik például nem muzsikusok, hanem vagy újonnan kezdték el felfedezni őt, vagy már régóta tart a rajongásuk Bartók iránt, és nagyon jó látni mindig a csillogó szemeket a látogatók között, és hál' Istennek csoportok is jönnek hozzánk tárlatvezetésre. Most épp zajlik egyébként a kiállítás második fázisának az előkészítése. Itt ugye többnyire azért egyenként kis csoportokban találkozok emberekkel, ez egy teljesen más interakció, mint amikor például tanítok. A Bartók Konzervatóriumnak a hangszerész képzőjében tanítom a hangszerész diákokat. Ott ugye csoportos óráink vannak, és hát elég fixen mindig megvan, ugye, hogy kikkel találkozom, így azért hónapról hónapra van lehetőség ugye egy olyan kapcsolatot kialakítani velük, ami tényleg adott esetben nagyon intenzív tud lenni, és ott többnyire az a nehézség egyébként, vagy a szépsége a tanításnak, hogy nagyon vegyes a hátterük a diákoknak, vannak zenei háttérrel érkező hallgatók is vannak, akik például soha az életükben klasszikus zenét nem hallottak, hallgattak, úgyhogy ez egy másfajta intenzív kapcsolódás velük. Ott számomra az a nagy kihívás, hogy megmutassam a klasszikus zene értékeit, illetve megmutassam nekik azt, amit ugye azok a muzsikusok fognak majd megszólaltatni a hangszereken, amiket ők majd készíteni fognak, és hogy milyen fontos azért megismerni ezt a világot, amit végső soron valahol ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy megteremtsék minőségi hangszerekkel. Úgyhogy én nagyon-nagyon élvezem ezt a világot, magát a hangszerész képzés világát, a hangszerészet világát, ebben most már több mint 10 éve, hogy belecsöppentem. Ez a, mondjuk, hogyha visszatérve ugye így a szociális kapcsolódáshoz, talán számomra ugye a leginkább ilyen kapcsolódási lehetőség. A lektorálás az ugye sokkal inkább egy magányos szakma, de valahol én nagyon élvezem ezt a sokszínűséget, hogy többféle munkát végzek, és többféle kapcsolódás vagy nem kapcsolódás van a munkámban. Tehát van egyfajta magányosság is persze, de azért sokszor kiszakadok az életben, de minden héten, tehát heti rendszerességgel. Ez egy olyan ritmus, ami számomra ideális, tehát én ezért is érzem azt, hogy most itt megtaláltam a helyemet.
0: Az egyikhez és másikhoz egy-egy kis kérdés jutott eszembe a fiatalokkal kapcsolatban az, hogy mit tapasztalsz, igénylik, hogy a tanár egy kicsit másképp, egyfajta barátként vagy iránymutatóként is figyeljen rájuk, vagy megelégszenek a hivatalos szakmai kapcsolattal?
1: Én úgy gondolom, hogy abszolút szükségük van az iránymutatásra, és én mindent megteszek azért, hogy jó irányt tudjak nekik mutatni. Az első éveseket például mindig viszem a Zeneakadémiára, szervezek koncertlátogatást a számukra a nagy terembe, mivel ugye ők Bartók konzis diákként ingyen járhatnak, és erre próbálom is ezzel motiválni őket, hogy használják ki ezt a pár évet, és járjanak minél több hangversenyre. Sokaknak egyébként ez az első klasszikus zenei élő koncertélményük, és én azt tapasztalom, hogy azért nagy részt nagyon-nagyon élvezik. Ez egy sokszor váratlan zenei élmény számukra, adott esetben 20 év után. Főleg így szerintem élőben ez ugye tényleg tud egy olyan plusz élményt adni a számukra, ami azért meghatározó tud lenni. És én tényleg nagyon-nagyon örülök, amikor azt látom, hogy utána kihasználják és maguktól járnak a koncertekre.
0: A Bartók házzal kapcsolatban pedig az jutott eszembe, mert mondtad, hogy azért szereted a munkádnak ezt a részét, mert te is valamilyen formában mindig más és más módon jutsz egyre közelebb a zeneszerzőkhöz. Adott esetben vannak-e olyan kérdések tárlatlátogatóktól, amikre még te sem voltál felkészülve?
1: Bármikor jöhet ilyen kérdés, tehát előfordulnak. Mivel még nem vagyok olyan régóta ott, nem dolgozom olyan régóta, még nem volt ebben nagy tapasztalatom, de abszolút bármikor tudnak olyan kérdést feltenni. Akár Bartók életével kapcsolatban, nem feltétlenül a művekhez, szóval sok minden érdekli a látogatókat, hogyha oda jönnek, mivel tényleg ez a saját élettere volt, ezért adott esetben olyan információkra is rá tudnak kérdezni, ami lehetséges, hogy még nincs is a birtokunkban, tehát, hogy nem feltétlenül lehetett mondjuk kikutatni, mert nem volt semmilyen dokumentum, levelezés vagy ilyesmi, amiből tudnánk mondjuk arra az adott kérdésre a választ.
0: De ez milyen inspiráció egy zenetörténésznek, hogy megpróbáljon választ adni?
1: Igen, igen, abszolút.
0: Bársony Belica Júlia azt is elmondta, hogy egyik kedvenc zeneszerzője Claude Debussy. Így a francia zeneszerző zenéje sem hiányozhat a műsorból, akinek hegedű zongora szonátáját Bartók Béla is kedvelhette, hiszen felvételt is készített a műből. Bartók Szigeti József hegedűművész mellett zongorázik, Debussy szonátájának harmadik tételét halljuk.

0: A zenei házasságok mai epizódjában a Bársony Péter brácsaművész és Bársony Belica Júlia zenetörténész házaspár a vendégünk. A beszélgetést az idő fontosságával kezdtük, illetve a zenész élet pörgéséről, vagy éppen magányosságáról is szó esett már. A gondolatokat most Bársony Péter folytatja.
1: Az nem került szóba, de Júlinak az előző életében, amikor még a Zeneakadémián a tanulmányi osztályon dolgozott, ő folyamatosan zeneszerzőkkel, karmesterekkel és a kamara zene tanszékkel volt kapcsolatban. Ez is egy kapcsolat kettőnk között, a kortárs zenéhez való összehangolódás, mert az valljuk be nehéz egy házaspárnál úgy két embert összepárosítani, mind a két ember szereti a kortárs művészeteket, nem csak a zenét, hanem a képzőművészetet. Mi nálunk ez egészen kiskorunk óta megvolt. Ez is egy fontos kapcsolódási pont. És az első kérdésedre, amit majdnem elfelejtettünk, de az úgy eszembe jutott erről a szociális világ vagy egyedüllét témakörben, hogy milyen érdekes volt a COVID alatt, hogy megtapasztaltuk azt, hogy ugye be voltunk zárva, és akkor ott teljesen más terek keletkeztek a szociális hálóban, és mennyire örültünk neki, amikor végre először tudtunk találkozni más emberekkel. Ezek az élmények, ezek mai nap bennünk vannak, tehát hogy aki emlékszik arra, hogy milyen volt az, amikor egy év után, vagy talán 3-4 év után először ment találkozni a szüleivel, vagy egy barátjával, vagy akár csak lemenni az utcára, mert még az is egy élmény számba ment egy idő után. Volt a COVID-nak egy ilyen, amellett, hogy szörnyű volt, tényleg ez egy katasztrofális szituáció volt, ami sokáig eltartott, de volt egyfajta olyan élmény benne, hogy megtapasztalhattuk azt, hogy milyen az, amikor úgy vagyunk szeparálva, hogy nincsen az a fajta expanziós törekvés az embernek, hogy akár makro, akár mikroszinten terjeszkedni akar, mert nem volt lehetőség terjeszkedni, viszont ez a szeparáció, ez egy ilyen kis szigeteket hozott létre, és ez bizonyos szempontból még segítette ezeket a humánus kapcsolatokat az emberek között. Tehát nekem például az az emlékem, meg az az élményem volt, hogy sokkal kedvesebbek voltak például az emberek egymáshoz. Akár nem tudom, cseten, amikor beszélgettünk, ilyen videótelefonon, sokkal több időt töltöttünk el a másikokkal, mint egyébként. Például anyukám szervezett ilyen zenetörténeti előadásokat az unokáinak, és egyre többen csatlakoztak a osztálytársak, meg a barátok, meg a család barátok, és végül már volt olyan, hogy 25-en, 30-an ott voltak. Tehát jó, nyilván nem volt az igazi, nem találkoztunk, és nem együtt töltöttük valójában azt az időt, de azért mégis nem emlékszem más ilyen alkalomra, amikor ennyien össze tudtunk úgy jönni, hogy az a figyelem az benne volt az egész társaságban. Vagy például tanítottam ugye online, és kellett valami motivációt kitalálni a hallgatóknak, úgyhogy kitaláltam, hogy akkor minden szombat reggel csinálunk egy egyórás koncertet, ahol bárki jelentkezhet, és akár pizsamában játszhat. És minden szombaton a Gráci osztályon, meg a budapesti osztályon egybegyűlt, és aztán egyre többen lettek, és volt olyan koncert, amikor 60-an, egy tanszaki koncerten, hogyha 3 vagy 4 családtag eljön, az egy isteni helyzet, de itt meg volt, hogy 60-an bejelentkeztek, és meghallgatták egymást. És ezek olyan nagyon szép élmények voltak, ilyen szociális jellegű élmények voltak, holott az egész tulajdonképpen egy ilyen online térben volt, ami kedvetlenítette az egész társaságot, de mégis volt egy ilyen remény arra, hogy akkor majd... És vége lett a COVID-nak, és ennek is vége lett.

0: Egy legendás brácsaművész, tanár és zeneszerző Pártos Ödön művének részletét játszotta Bársony Péter. Ez volt az első dicsőítő ének brácsa verseny. Bársony Péter mellett a Magyar Telekom szimfonikus zenekart Ligeti András vezényelte. Például, amikor bármelyik osztályodban tanítasz, de mondjuk inkább a Grác érdekes ilyen szempontból, hiszen ahogy az előbb mondtad is, hogy akkor kimész, egyet biztosan ott alszol, mert minimum 2 napig tanítasz, tehát ott vagy a diákok között legalább 2 napig. Itt a pesti helyzetben talán egy kicsit más, mert mindenki aztán hazamegy, még akkor is, hogyha kollégista vagy albérletben lakik, de mégiscsak hazamegy. De akkor te ott voltál fixen egy városban, és nem nagyon tudtál mit csinálni, mert az neked sem az otthonod abban a formában, mint ahogy a budapesti az az. Na most egy ilyen helyzetben, és akkor egy picit arra reflektálva, amit Juli mesélt a konzisokhoz fűződő kapcsolatáról, az egyel idősebb, tehát a következő generáció már egyetemista korú fiatalok, nekik mennyire van igényük arra, hogy a tanár úr ne csak a tanár úr legyen, hanem az is, akivel mondjuk, mit tudom én, egy tanszaki koncert után leülünk egy étteremben, és akkor elbeszélgetünk egy kicsit, és nem csak elemezzük a hallottakat, hanem akkor egy picit ilyen baráti formában folytatódik a kapcsolat. Van erre igény és lehetőség főleg?
1: Hát remélem, hogy van rá igényük, mert én is olyan fajta tanár vagyok, mint Júli, hogy én igénylem tulajdonképpen. Jó, persze magázódom a növendékeimmel, amíg lenne diplomáznak, utána mindegyikkel tegeződöm. Ez már önmagában is egy kicsit hivatalos és hideg, de hogyha ezt még megtetézem azzal, hogy amikor bezárják az ajtót, amikor elmennek, és utána nem kérdezem meg, hogy hogy vannak, meg hogy nem látom őket egyébként, azt szerintem olyan hideg lenne egy ilyen tanár-hallgatói viszonyban, és szerintem biztos van olyan tanár, akinél ez természetesen jön, és nem igényli tőle a hallgató, hogy nekem is volt olyan tanárom, hogy nem igényeltem azt, hogy most akkor elmenjünk kocsmázni, vagy nem tudom mi. Mondjuk én kocsmázni nem megyek el növendékeimmel, de mondjuk mit tudom, karácsonykor elmegyünk, egy ebédet elkapunk.
0: Igen, erre gondoltam.
1: Igen, meg hát bármikor bárki fordulhat hozzám. Tehát, hogy ez nem olyan fajta hivatalos, hogy nem mernek megszólítani az órán kívül. Nyilván valami fajta távolságot kell, hogy tartsuk, nem miattam, hanem miattuk. De én azt gondolom, hogy egy alapvető jó viszony kell, hogy legyen egy oktató meg egy hallgató között.
2: Én is azt látom, hogy Péterhez bármikor, bármivel fordulhatnak a hallgatók, tehát ő mindig nagyon szívesen meghallgatja őket, és ugye egy egyéni főtárgyúra az tényleg annyiban más, hogy ott mindig egy-egy személlyel alakul ki egy olyan kapcsolódás, ami adott esetben tud nagyon személyes lenni, de nyilván tanárként azért persze van egy határ, amit meghúzunk. Én is magázódok egyébként, mert szintén felnőtteket tanítok, de törekszem arra, hogy azért megismerjem őket. Adott esetben előfordul, hogy koncert után akkor még átbeszéljük a koncertélményt hosszasan. Múltkor például voltunk Pécsett orgonagyár látogatáson, és az is egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy elbeszélgessünk útközben ugye a diákokkal.

0: de adott esetben tanévzáró után azért mi is beülünk valahova, ebédelünk egyet, és beszélgetünk egy kicsit másképp. Péter is egyébként szokta kirándulni, vinni a növendékeket. Tehát azért jó, hogyha van valami másfajta kapcsolódás is a diákokkal. Nyilván tényleg megvan azért a tanár-diák viszonynak a határa, amit mindketten próbálunk tartani, pont azért, hogy a diákok ne lépjenek túl egy bizonyos határt, tehát hogy ennek azért megvan a kötöttsége. Ugyanakkor én azt látom, hogy igénylik azt, hogy a tanár egy mentor szerepet is betöltsön az ő életükben.
1: Ha már orgona koncertről mesélt Bársony Belica Júlia zenetörténész, akkor hallgassuk a hangszerek királynőjét. Liszt Ferenc Excelsior című preludiumát Martin Haselböck játssza.

0: Ezek a fiatalok, azok is, akiket te tanítasz, Júli, a Konziban, hiszen még akkor is, hogyha idősebbek, akkor is 20 évesekről beszélünk, gondolom, és hát ugyanez a generáció nagyjából a fiatal egyetemisták is, hát ők már sokkal inkább a digitális világ emberei, mint amikor mi voltunk kicsikék. Persze mi is megtanultuk, nem volt annyival nehezebb nekünk, mint a mi szüleink, nagyszüleink számára, de mégiscsak ők már tényleg ebbe születtek. És pont amikor ezek a COVID történetek voltak, akkor ugye mindenki, akinek valamilyen formában találkoznia kellett, ahogy például online tanítottatok, online koncertek mentek, és ez ezeknek a fiataloknak teljesen természetes. Nekik szinte teljesen mindegy, hogy most itt ülünk a szobában és egyeztetünk, vagy mindenki otthon van. Sőt, miután mondod, hogy ezek a hétvégi koncertek olykor igen nagy közönséget vonzottak, lehet, hogy pont azért, mert nem kellett kimenni sehova, hanem otthonról be lehetett csatlakozni. Szóval mennyi a veszélye ennek, hogy ez a fiatal generáció már sokkal jobban igényelné ezt a lehetőséget, hogy ő csak online csatlakozzon?
1: Hát igen, tehát azzal a generációval, akivel én foglalkozom, az a egyetemista generáció, akik ráadásul azért választották ezt a területet, mert ők szeretnék ezt csinálni. Ezzel a generációval talán csak annyi volt a probléma, hogy a motiváció azt nehéz volt megtartani. Van, akinél könnyebben, van, akinél nehezebben, de úgy általában motiváció problémák voltak, ugyanúgy, mint a zenészeknél általában. Tehát, hogyha egy zenésznek nincsen koncertje, akkor azt érzi, hogy el van veszve, mert hiába dolgozik, azt nem tudja megmutatni. És számos zenésznél ez súlyos lelki traumát is okozott, tehát hogy tudok ilyen esetről, és nekem is a barátaim között, meg ismerősem között volt ilyen. Szerintem a legnagyobb problémát azt inkább a legfiatalabb generációban okozta, nem is tudjuk még, hogy ez hova gyűrűzik még, mert ez még csak pár éve volt, és nem tudjuk, hogy mi lesz majd 10 év múlva, de a fiatal korosztálynál effektív kimaradt egy tanulási fázis, tehát hogy amikor mit tudom, az alsó tagozatban elmennek a nebulók az iskolába, ott megtanulják azt, hogy a szociális kapcsolataikat hogyan fejleszék, megtanulják azt, hogy hogyan kommunikáljanak. És a felső tagozat az már erre építve viszi tovább a tanulást, tehát ezt nem lehet átugrani. Most ugyanez volt a zeneiskolákban is, hogy azok a zeneiskolai tanárok szenvedtek szerintem a legjobban, akik erre az online oktatásra voltak kötelezve, és nem tudták egyszerűen azokat az alapokat megadni a gyerekeknek, amit a személyes kontaktussal meg tudnak adni, vagy meg tudtak volna. Tehát itt kimaradt egy ilyen 2 éves vagy 3 éves lépcsőfok, amit nem tudjuk, hogy ez hova fog még később fejlődni.
2: És ami pedig a mai digitális világot illeti, hogy ez hogyan csapódik le ugye a mostani hallgatóknál, én azt gondolom, hogy Péternél, illetve az egyéni hangszeres óráknál, vagy egyéni zenei oktatásnál talán ez kevésbé érezteti a hatását, hiszen ott megmutatja ugye a hangszerén adott esetben a tanár, hogy hogyan játszon a növendék visszajátsza, stb. Ott nem érződik szerintem annyira az, hogy ők mennyire ugye rá vannak állva erre a mai közösségi média uralt a világra, illetve erre a digitális világra. Én sokkal inkább azért megéreztem a tanári pályám során, sokat kellett fejlődnöm nekem abban, hogy hát egyre profibb digitális anyagot állítsak össze a növendékeimnek, hogy az ugye minél gördülékenyebben fusson az órán, tehát azért a PowerPoint ugye egy csoportos órát tartó tanárnak ugye nagyon hasznos alkalmazás, úgyhogy én is azt használom, és ugye már odaágyazom be ugye a zenéket, videókat, képeket. Hát nagyon fontos, hogy minél látványosabban tudjam nekik azért bemutatni a különböző zenei korszakokat, illetve a hangszeres zenéket. Úgyhogy én ott érzem azt, hogy nekem azért nagyon-nagyon tartanom kell a lépést, és nagyon sok mindent különlegesen és látványosan be kell mutatnom nekik.

0: Johannes Brahms klarinétra írt F-moll szonátájának harmadik tételét ezúttal brácsa szólóval hallottuk. Bársony Péter játszott, mellette Franke Péter zongorázott. A zenei házasságok mai epizódjában a Bársony Péter brácsa művész és Bársony Belica Júlia zenetörténész házaspár a vendégünk. Sok témát érintve a digitális világhoz is elérkeztünk.
1: Julinak ez a weboldal fejlesztés ez még a zeneakadémiás éveiből jön, és nekem például nagyon nagy segítség ez, hogy van valaki, aki ezt otthon ebbe segít eligazodni, sőt, hát ő csinálta a honlapomat is. Én ellennék veszve, hogyha Julin ebben nem segítene, mert ő ezt átlátja, ezt az egész szisztémát, ugyanúgy, mint a közösségi médiák. Nekem itt zenésznek erre nem csak, hogy időm nincsen, hanem még érdeklődésem sincsen rá. Ő se szereti, de ő legalább tudja kezelni. Én viszont nem csak, hogy nem szeretem, de még kezelni sem tudom.
2: De én csak a honlapját kezelem egyébként, meg azt készítettem el neki. Ez nekem tényleg egy hobbi. Egy-két muzsikus vagy hangszerész kollégának vállaltam ilyet. Ez egy másfajta kreatív munka. A kreativitás az, amit egyébként szeretek benne. Ugyanakkor azt látjuk mindketten, hogy a mai művészvilág nagyon rá van erre kényszerülve, hogy önmagát reklámozza ezeken a felületeken. Nehéz ezt tényleg kivédeni, hogy az ember ebbe belekerüljön és aktívan jelen legyen ezeken a felületeken. De valahol én azt is megértem, hogy egy olyan művésznek, mint Péter, azért fontos az, hogy a saját kvalitásai alapján ítélje meg a közönség, és ne az alapján, hogy naponta hány posztot tesz föl, hogy hány képet, hány videót oszt meg magáról. Ugye a mai 20-as, 30-as generáció tényleg könnyedén kezeli ezeket a felületeket, és számukra már ez tényleg automatikussá vált, hogy ők azon keresztül váljanak ismerté. Mások számára viszont ez tényleg nem ennyire automatikus, és azt gondolom, hogy azért ez is egy járható út kéne, hogy legyen, hogy valaki azért a saját tehetsége alapján váljon ismerté.
3: És a fizikai kapcsolódásokkal váljon inkább ismerté, vagy a színpadi kapcsolódásokkal.
2: Igen. Igen.
3: És akkor ezzel most kerekíteni is tudjuk a beszélgetést, amennyiben azzal kezdtük, hogy ugye vajon nekünk volt-e jobb, hogy még könyvtárba kellett mennünk, ha kutatni akartunk valamit, vagy a mai fiataloknak jobb, hogy az internet bármit, bármikor. Mit láttok szerintetek, és most itt nem a nagy igazságokat akarjuk kimondani természetesen, hanem csak a saját véleményünket. De ti hogyan látjátok, vajon lehet-e ezt a kettőt ismét ötvözni?
2: Hát ez nagyon nehéz kérdés, és nehéz a jövőbe belelátni, hogy vajon majd egy újabb generációnak mire lesz igénye. Nem csak az, hogy nekik mire lesz igénye, hanem hogy a külvilág hogyan fogja az ő igényeiket ugye alakítani, mert hát itt is alapvetően minden generációt a külvilág alakít valamilyen módon. Én bízom abban, hogy azért lesz ebben annyi változás, hogy az elmélyülés egy kicsit fontosabb szerepet tölt be majd az életükben. Tisztelet a kivételnek természetesen, tehát biztos, hogy vannak most is olyanok, akik szívesebben végeznek elmélyült munkát, illetve előadóként szeretnek utána járni dolgoknak, tájékozottak lenni. Most tényleg azt látom, hogy nagyon gyorsan hozzá tudnak ugye jutni az információkhoz, és adott esetben nem ellenőrzik, hogy azok az információk valósak-e, hitelesek-e. Tehát ez az, ami szerintem nagyon hiányzik, és én ebben azért remélek egy változást, hogy erre meg lesz azért az igényük.
1: Valószínűleg a jövő tudása az nem az a fajta tudás lesz, amit az előttünk lévő generáció tudásnak tartott, és még mi is tulajdonképpen tudásnak gondoltunk, hanem egyfajta válogatási képesség az információk között, vagy egyfajta tudatos törekvés arra, hogy mi az, amit beengedünk a tudatunkba, vagy távol tartjuk tőle magunkat. És szerintem ez a legfontosabb terület lesz majd a pedagógusoké, akik ezt megtanítják. Valószínűleg ezt, amit most pedagógusként mi feltétlenül még nem is tudunk, hogy ezt hogy kéne tanítani, vagy ez hogy működik, de hogy valószínűleg ez egy nagyon fontos terület lesz, mert egyébként tényleg azt látjuk, hogy a mesterséges intelligencia, az internet, az pont a tudást nem segítőleg működik jelen pillanatban. Tehát azt látjuk, hogy mennyi az igazságtartalma egy Wikipédia cikknek, vagy mennyi az igazságtartalma egy videónak, amit felraknak a közösségi médiára. Ezzel meg lehet vezetni nagyon sok embert, és igazság szerint az igazságra való törekvés lenne a cél a tudásnak, nem az embereknek az irányítása. Szerintem ez a pedagógusoknak a jövőbeli legnagyobb feladatuk, hogy ezt megtanulják ők is, és meg tudják tanítani, hogy ezt hogy lehet gyakorlatban ezt a tudást megszerezni a gyerekeknek.
3: És most egyetlen pillanat alatt kell egymásra hangolódnotok. mi legyen az a zenemű részlet, amit a műsor végén ajándékozunk a hallgatóknak?
1: Máler?
2: Debussyt választanék, vagy rá
1: legyen Debussy.
2: Hát vagy a Schumann tavaszi, mert az most volt a koncerteden.
1: Ja, Schumann tavaszi szimfóniából esetleg egy részletem. Volt egy nagyon szép koncert, a Vajda Gergely dirigált a Szombathelyi Szimfonikus Zenekar, és én egy Kurták Brácsomesen játszottam, és ott ment ez a Schumann tavaszi szimfónia, amit régen hallottam, és most olyan jó élmény volt ott csörögni és hallgatni.

0: Schumann első tavaszi szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a lipcsei Gewandhaus zenekarát Franz Konvicsné vezényelte. Kedves hallgatóink, a Zenei Házasságok mai epizódjában a Bársony Péter Brácsa művész és Bársony Belica Júlia zenetörténész házaspár volt a vendégünk, akiknek nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, önöknek pedig, hogy velünk tartottak. Pece Szilviát hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Muzsikám uralkodó vonásai, a szenvedélyes kifejezés, a belső hív, a sodróerejű ritmus és a meglepetés. Amidőn azt mondom, hogy szenvedélyes kifejezés, ez annyit jelent, hogy szenvedéllyel igyekszem témám belső értelmét visszaadni. Még akkor is, ha a tárgy ellentéte a szenvedélynek, és szelíd, gyengéd érzelmek vagy a legmélyebb nyugalom kifejezéséről van szó. Berlioz emlékirataiban a Te Deumról.

0: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége Cifra János, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya és zeneigazgatója. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. Ma esti jazz műsorunkban a Joe Lovano Quartet muzsikál. A Grammy-díjas amerikai tenorszaxofonos, altklarinétos és fuvolás nevével jegyzett formáció a New Yorki jazz hagyományait, a dél-amerikai líraiságot és az északi érzékenységet ötvözi nemzetközi társaival, Leo Henovese zongoristával, Antti Lötjönen bögőssel és Jonas Ripa dobossal. Ebu Jazz. Márciusi felvétel ma 23 órakor. A Bartók Rádióban.
1: Mélyreható történet hazaszeretetről, hűségről, szabadságról. Erkel Ferenc, Bánkbán. A Pécsi Nemzeti Színház előadása Fejes Szabolcs rendezésében. Ma 20 órakor az M5 műsorán.
2: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: Híreink következnek.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Tervezetten és jól halad a turbinák visszakapcsolása a paksi atomerőműben, jelentette be a miniszterelnök helyszíni sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, az erőmű hűtését szolgáló 8 szivattyúból már 7 üzemel, és már az egyes blokkban is elindítottak egy turbinát. Az erőmű termelése jelenleg a teljes teljesítmény több mint 40%-a, hangsúlyozta a kormányfő hozzátéve. A létesítmény szerdára éli el újra névleges 2000 megawattos teljesítményét. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, körülbelül 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszinszendi Romulus a munkálatok aktuális állását bemutató helyszíni tájékoztatón emlékeztetett. Mintegy 9 napja érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. Az egész társadalom összefogásával jutott túl Magyarország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a magyar társadalom tagjai és a vállalati szereplők képesek fogyasztási szokásaik megváltoztatására az energiabiztonság érdekében. A tárcavezető emlékeztetett, az első hőhullámkor a magyar lakosság 84%-a és 1000 vállalat fogyasztott önként kevesebb energiát. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slagta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta. A kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. A totalitárius diktatúrák áldozatainak Európai Emléknapját arra emlékezve tartják augusztus 23-án, hogy 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot, amelynek titkos záradékában a sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország szovjet és német érdekszféra osztotta fel Kelet-Európát. Az utakról az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 94-es kilométernél korábban baleset történt, de a sávzárás megszűnt, és a torlódás is feloszlóban van. Erős a forgalom az M7-es Budapest felé Zamárdi és Székesfehérvár között, illetve Érdnél is szakaszos lassulásra, torlódásra kell készülni az M7-esen. Folytatódik a derült napos idő, de a Dunántúlon maradhatnak felhősebb körzetek. Eső sehol sem valószínű. A szél helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 24-30, késő este 19-25 fok körül alakul. 12 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
2: Dohnányi Ernő levele testvérének, Máriának. Kedves Mici, hát ez az utolsó 70-es, amiben ma belép. Sok-sok-sok hő jó kívánságokkal járulok megünnepléséhez, s remélem a 8-asat együtt ünnepelhetjük. Nálunk az idő is megbolondult. Amióta Florida egzisztál, ilyen hideg, hó és fagyok nem voltak. Ha süt a nap, fagy. Ha pedig melegebb, akkor esik. Már nem is bosszankodunk. Tallahassee, 1958. február 16-a.

0: Énekelj velünk!
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Mai magazinunkban a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny legszebb pillanatait idézzük. Tartsanak velünk!

A 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagy díját Indonéziából a Resonance gyermekkar vehette át július 5-én Debrecenben a Kölcsey Központban. Karai József Hódie című műve szólt előadásukban műsorunk elején. A dzsakartai gyermekkart Avi Priyatna alapította 2007-ben a Resonance Music Studio kiemelt projektjeként. A kórus az utóbbi időben valóságos sikerszériát tudhat magáénak, miután 2024-ben elhozták a tolózai kórusverseny gyermekkori kategóriájának első díját, bejutottak a 2025-ös Kórusmuzsika Európai Nagydíja megmérettetés döntőjébe is. A kórusnak nem ez az első hatalmas sikere, hiszen a bécsi 2024-es, a firenzei 2023-as és a Bali szigetén 2022-ben rendezett versenyeken is az élvonalban végeztek, méltón folytatva a kórus történelmi mérföldkőnek számító 2018-as győzelmét a Kórusmuzsika Európai Nagydíja versenyében. Indonézia kulturális nagyköveteként a kórus védjegyévé vált, hogy a magas szintű énektudást dinamikus, hagyományos koreográfiával és mozgásvilággal ötvözik. A nagydíjas Resonance gyermekkar előadásában hallgassuk most meg Michele Josia művét, Spiritus Domini. Avi Priyatna vezényel.

0: Spiritus Domini. Michele Jossia kórusművét a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny nagydíjas kórusa az indonéz rezonansz gyermekkar előadásában hallhatták. Avi Priyatna vezényelt. Mai magazinunkban a július 5-én felcsendülő nagydíjas koncert legszebb pillanatait idézzük. A következőkben a Corália a Puerto Ricói Egyetem kórusa énekel. A karnagyok Carmen Acevedo Lucio 1982-ben alapította az együttest. A Corália kiemelkedő nemzetközi jelenléttel képviseli a Puerto Ricói kultúrát a legrangosabb nemzetközi színpadokon. A kórus koncertezett szerte Európában, Észak- és Dél-Amerikában, valamint a Karib térségben 15 első helyezést ért el. A következőkben a Puerto Ricói zeneszerző Angel Cucho Peña kórusműve szól, Ecos Caroles en Clave.
1: Un, dos, tres.

Felvételünkön a Puerto Ricói Egyetem kórusa, a korália énekelte, a szintén Puerto Ricói születésű zeneszerző Angel Cucho Peña kórusművét Carmen Acevedo Lucio vezényelt. A folytatásban a nagydíjas versenyről a Babite Kulturális Oktatási Központ vegyeskara, a Maska énekli Eriks Eschenwalds kórusművét. Az együttes Lettország egyik legkiválóbb énekkara, alapítója és művészeti vezetője, Jani Szozolsz. A kórus negyed évszázada aktívan koncertezik világszerte. Kimagasló nemzetközi sikerei közül kiemelkedik például a 2024-es Bozáni Kórus Fesztivál és verseny. Következő felvételünkön tehát Eriks Eschenwalds művét énekli a lett együttes Aina Várganiem.

Fejezésül a Riverside Egyetem kamarakórusának versenyműsorából hallgathatunk meg három művet. A kamarakórus országos és nemzetközi versenyek résztvevője. Első helyezést ért el például a 2011-es kaliforniai nemzetközi kórusversenyen. Hallgassuk most meg Iván Trusovszky Ritmus című művét, ezután Jean Gabriel Corpus Laudate Dominum című művét. Majd egy tradicionális ének szól Moses Hogan átiratában. Hold on! A Riverside Egyetem kamarakórusának élén Jonathan Thalberg.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végén a Riverside-i Egyetem kamarakórusa énekelte Iván Hrusovszky Ritmus című kórusművét, ezután Jan Gabriel Corpus Laudate Dominum című művét, majd egy tradicionális éneket hallhattak Moses Hogan átiratában, Hold On. A kamarakórus élén Jonathan Thalberg vezényelt. Mai magazinunkban a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny legszebb pillanatait idéztük a nagydíjas koncertről. Műsorunkban az indonéz Rezonance gyermekkar, a Puerto Ricói Egyetem kórusa, a Corália, a Lett Babita Kulturális Oktatási Központ vegyeskara, Maska, és a Riverside Egyetem kamara kórusa énekelt. A felvétel 2026. július 5-én készült Debrecenben a Kölcsei Központban. Műsorunk végén a hangmérnök Pergel János nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Pénteki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert a Bartók Rádióban.
2: Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 34. évfolyam, 33. adás, 1597. rész. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönti Önöket Madarász Zsolt. 2009. augusztus 22-én a Pannonhalmi Bazilikában fölcsendült Johann Sebastian Bach H-moll szvitje. Előadta Kacander orsolya fuvolán, valamint a Víg filharmonikusok Keller András vezényletével.

Johann Sebastian Bach Hámol szvítjét hallották. Kacander orsója játszott fuvolán, a Víg filharmonikusokat Keller András vezényelte. A Pannonhalmi Bazilikában 2009. augusztus 22-én készült a felvétel. 2020. augusztus 20-án a Zeneakadémia nagytermében Jean-Marie Leclerc C-dur szonátáját hallhatták két hegedűre, Kelemen Barnabás és Kokas Katalin játszott.

Jean-Marie Leclerc C-dur szonátáját hallották két hegedűre. Kelemen Barnabás és Kokas Katalin játszott. A Zeneakadémia nagytermében 2020. augusztus 20-án készült a felvétel. Joseph Haydn numero 104-es D-dur londoni szimfóniája következik. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymester Rolla János. Sárospatakon a Várudvarban 2002. augusztus 18-án készült a felvétel.

0: József Haydn numero 104-es D-dur londoni szimfóniáját hallották. A Liszt Ferenc kamarazenekar hangversenymestere Rolla János. A Sárospataki Várudvarban 2002. augusztus 18-án készült a felvétel.
1: Műsorajánló. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége Cifra János, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya és zeneigazgatója. Régi zenei kalandozások egy órában. Ma 15 óra 6 perckor. A Bartók Rádióban. A lemezelő következő adásában a június végén 97 éves korában elhunyt Csernus Marian színművészre emlékezünk.
2: Egy Rösler pianinón volt, és hát én nagyon szerettem, hogy úgy mondjam, zongorázni, gyakorolni is. Főként aztán azt szerettem, amikor eljutottam oda, hogy Chopint játszhattam.
3: Nagyon szereti például Mozartot is, Mozartnak a kedvence.
2: Nagyon. Mozart az én nagy szerelmem.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Bravissimo. Ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 1956-ban, augusztus 17-én a Salzburgi Mozarteumban Anda Géza játszotta zongorán Robert Schumann Karneval című művét, opusz 9.

Robert Schumann Karnevál című művét hallották. Anda Géza zongorázott. A felvétel 1956. augusztus 17-én a Salzburgi Mozarteumban készült. Agustin Barrios Katedrális című műve következik. Szűcs Tibor gitározik. A felvétel 1992. augusztus 22-én az Óbudai Társas Körben készült.

Szűcs Tibor gitározott Agustín Barrios Katedrális című művét hallották. A felvétel 1992. augusztus 22-én az Óbudai Társas Körben készült. Befejezésül kérem hallgassák meg Richard Strauss Hősi Élet című szimfonikus költeményét, opusz 40. Előadja az Európai Ifjúsági Zenekar, vezényel Jeffrey Tate. A Budapest Kongresszusi Központban 1990. augusztus 21-én készült a felvétel.

0: Richard Strauss Hősi élet című szimfonikus költeményét hallották, az Európai Ifjúsági Zenekart Jeffrey Tate vezényelte. A Budapest Kongresszusi Központban 1990. augusztus 21-én készült a felvétel. Elhangzott a Bravissimo, ez történt ezen a héten a világ hangversenytermeiben. 34. évfolyam 33. adás, 1597. rész. A szerkesztő Weisz Gábor és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában a június végén 97 éves korában elhunyt Csernus Marian színművészre emlékezünk.
2: Egy Rösler pianinón volt, és hát én nagyon szerettem, hogy úgy mondjam, zongorázni, gyakorolni is. Főként aztán azt szerettem, amikor eljutottam oda, hogy Chopint játszhattam.
3: Nagyon szereti például Mozartot is, Mozartának kedvence.
2: Nagyon. Mozart az én nagy szerelmem.
1: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor a Bartók Rádióban. Századik születésnapja alkalmából több műsorban is szeretettel emlékezünk Kró György zenetörténész zenekritikusra.
4: A rádió egy ország kulturális nevelésében, az emberek moráljának, ízlésének és az emberek hangulatának, az emberi teljességnek a lehetővé tételében egy nélkülözhetetlen szerv.
1: Muzsikus legendák, kedden 18 órakor, muzsikáló délután szerdán 15 óra 6 perckor, és új zenei újság csütörtökön 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenöt óra. Híreink következnek.
5: A hírszerkesztő Berente Marianna mikrofonnál Kis József. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése. A létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter megtekintette az atomerőmű reaktorcsarnokát, a dúsított uránt tartalmazó kazettákat, és megköszönte az erőmű dolgozóinak munkáját. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Erről is beszélt a kormányfő pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá. Kikötőre mért csapást az orosz hadsereg Odessa megyében. Juzsnéban katonai objektumokat, raktárakat, üzem- és kenőanyagtartályokat találtak el. Az orosz légvédelem éjszaka több mint 300 ukrán drónt lőtt le az Azovi és a Fekete-tenger mellett. Csak a hivatalos befogadó képességig töltik fel migránsokkal a görög táborokat, hangsúlyozta a Dél-Európai Ország Migrációügyi Minisztériuma, miután a napokban több száz tengerből kimentett migráns szállítottak a Lesboszi és a Számoszi befogadó központba. A bevándorlókat csak azonosítják és átvilágítják a két helyszínen, később pedig más létesítményben helyezik el őket. Közben egy a bolgár határhoz közeli menekült táborban fellázadtak a bevándorlók. Szintikiben 35 migráns rátámadt az őrökre, majd a kerítést átvágva elmenekült. Később 17 szökevényt elfogtak. A táborban 450 külföldit helyeztek el, amíg elbírálják a menedékkérelmüket. Itthon a kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slachta Margit síremlékénél tartott megemlékezésen hangsúlyozta. A kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Meghalt Faillani Donatella zongora művész. A Zeneakadémián Kadosa Pál és Kurták György voltak a mesterei. Több sikeres versenyszereplés után 2 évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája. Több nemzetközileg elismert előadóval lépett fel. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként, külügyi osztályvezetőjeként dolgozott, majd a 2000-es évek elején az opera művészeti főtitkára volt. Munkásságát 2012-ben a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Faillani Donatella 79 éves volt. Folytatódik a napos száraz idő, időnként megélénkülhet a szél, hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Zenei élmények a Várkert Bazárban. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának Zenében szabadon című különleges estje és Szentpéteri Csilla virtuóz koncertje gondoskodik a felejthetetlen nyári hangulatról. Búcsúztasd zenével a nyarat. Részletek várkertbazár.hu.
6: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Liszt díjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Önök a Régi Zenei Kalandozások virágvasárnapi adását hallják. Vashegyi György vagyok, és nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm mai műsorom vendégét, Cifra János karnagyot, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagyát. Isten hozott.
1: Nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogy pont ezen a napon köszönthetem én is a hallgatókat.
0: Egy olyan beszélgetésre került sor itt a stúdióban Cifra Jánossal, amelyre már tulajdonképpen évek óta készültünk, és nagyon örültünk, hogy ez az alkalom végre összejött itt 2026-ban. Örülünk, hogy itt vagy is egy ilyen szép ünnepi alkalommal. Amit hallottunk a refrén után, azok a Salzburgi Dóm harangjai voltak. Ugye itt, ha jól tudom, mindegyik harang bekapcsolódásának van egy liturgiai, dramaturgiai jelentősége is.
1: Igen, hát minden sekrestyésnek az első feladata az, hogy megtanulja a harangrendet, hogy mi az egyházi évnek a harangrendje. És az húsvétkor persze megszólal mind az öt nagy harang, a legalsó, a Salvatorról elnevezett nagy harang, és az egyike a például a hamvozó szerdai bőti harang bekapcsolása, az egy olyan nagyon mély meditációra meghívó mozzanat, és aztán a hamvozó szerda után nagy csütörtökön keresztül húsvétig, aztán bekapcsolódnak a többi harangok is.
0: Néhány héttel ezelőtt beszélgettünk itt ebben a műsorban egy trombitás kollégával, hogy a trombiták voltak a városban a jelző hangszerek, amelyekkel fontos híreket adtak tudtára a városlakóinak. Na hát a harang az ebből még ősibb tulajdonképpen, és nagyon köszönjük, hogy a Salzburgi Dóm harangjaiból egy kis szint kaphattunk, utána pedig magyar gregoriánumot hallottunk, Gloria Laus et Honor Tibisit, a virágvasárnapi himnusznak az elejét hallottuk a Scola Hungarica előadásában Dobszai László és Szendre Janka vezényletével. Azt mondtad, hogy te ebben énekeltél annak idején ezen a felvételen.
1: Ez volt az első lemez az Ócsai templomban, amiben részt vettem, mint kb. 4 évig voltam Scola tag, 70-es évek után szálltam be, és úgy 74-75-ig örömmel tanultam azt a repertoárt, amit aztán akkori Villányi úti kórusommal, illetve az ott kialakuló gyerekkórussal, Füzi Márta vezényletével, hál' Istennek az évek során mindig ápoltunk és előadtuk ezeket a darabokat.
0: Mai műsorom vendége Cifra János Salzburgban. Mióta vagy Salzburgban?
1: 87-ben vettem át a Dóm kórus vezetését, 80-tól 82-ig tanultam a karmesterképzőn, és aztán a magyar vizsgákat betudva 82-ben kaptam meg a diplomát karmesterképzőn, és a egyházzene tanszakon meg 84-ben, tehát mondjuk 80-tól, de egy év megszakítással akkor a Győri Kisfaludi Színházban voltam 82-83-as rövid évadon, és a szentendrei ferenceseknél tanítottam ebben az évben. Villányi úti templom kórusát még vezettem, és utána vette át Csányi Tamás, amit azóta is vezet nagy buzgósággal és szakértelemmel.
0: És akkor te Salzburgban töltötted a következő, hát 40-50...
1: Úgymond most már 46. év. Igen. Úgyhogy hosszabb időt töltöttem ott, mint Magyarországon, viszont a gyökerek azok meghatározóak egy ember életében, és meg annak örülök, hogy a magyar zenészekkel, kórusokkal azóta is nagyon élénk kapcsolatban állunk, csere látogatások, salzburgi éneklések, meg a mi magyarországi fellépéseink egészen Nagyváradig, Szabadkáig, tehát azért úgy voltunk olyan helyeken a Salzburgi Dóm kórusával, nem csak tengeren túli turnék, hanem hát Magyarország magyar lakta területein is, amik a én salzburgi tagjaimnak is emlékezetesek maradtak.
0: Az a nem titkolt célunk ezzel a beszélgetéssel többek között, azon túl, hogy téged bemutatunk, és nagyon örülünk, hogy itt vagy a műsorban, hogy kicsit végigvezessük a hallgatót Salzburg régi zenei történetén, hiszen Salzburg egy hihetetlenül fontos helyszín, ugye herceg érsekség volt a napóleoni háborúkig, utána már csak érsekség, jól mondom?
1: Igen, hát az érsekség, tehát a lelki központ, a pasztorális központ, az megmaradt, és a fontosságából persze aztán veszített, mert a politikai irányító jellegem eltűnt, tehát abban a pillanatban, amikor a hercegészek visszalépett, akkor az egyházi fontossága került előtérbe, ami talán nem is lenne baj még a mai világban sem, hogyha ez a lelki vezetés, ez ugye az emberek tudatában, hogy megmarad és igénybe veszik, amit tehát egy mai egyházmegye Salzburgban képes nyújtani. Viszont a zenei fejlődés szempontjából egy meghatározó időszak volt az, amikor egy szervezett nagy és majdhogy nem ilyen vizionális, kulturális szempontból vizionális püspökök vették át a vezetést, akik tudták, hogy melyik zenészt kell alkalmazni ahhoz, hogy maradandót alakítsanak, és ennek a maradandóságnak ma tudjuk a vizsgáját megállapítani, hogy túlélték-e a történelmet.
0: Azt javasoltad, hogy kezdjünk Monteverdi korával, és hallgassunk viszonyítási pontként egy kis Monteverdit, a Cantate Domino 98. Zsoltár részlete, Monteverdi kórus, Kollár Éva vezényli. Hallgassunk be egy kis Monteverdit.

0: Claudio Monteverdi Cantate Domino 98. Zsoltár részletét hallottuk a budapesti Monteverdi kórus előadásában Kollár Iva vezényletével, mai műsorom vendégével Cifra Jánossal, a Salzburgi Hercegérsekség zenetörténetén mennénk végig egy picit, és Monteverdit itt most csak azért játszottunk be egy pár percre, hogy legyen egy kis viszonyítási pontunk a következő zeneszerzőhöz, aki ízig-vérig Salzburghoz kötődik. Johann Stadelmayerről van szó, akinek a nevét kevesen ismerik. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy vannak Stadelmayer lemezeim, mivel sok kollégám járt rendszeresen Salzburgba és Ausztriába ilyen zenéket kutatni, illetve játszani. Tehát tudom, hogy egy egészen nagyszabású zeneszerzőről van szó. Ő ugye érseki karnagy volt 1604-től Salzburgon, tehát teljesen Monteverdi korában vagyunk pár évvel az Orfeó bemutatása előtt, és akkor Dietrich von Reitenau volt a hercegérsek. Érdemes mindig párban említenünk talán a zeneszerzőket és a hercegérsekeket. Mi a véleményed Stadelmayerről?
1: Először is a hercegérsekeknek meghatározó szerepe volt abban, hogy milyen az architektúra, milyen a zenei élet, és ez a Wolf Dietrich 28 évesen került a hercegérseki trónra, tehát ez elképesztő gyorsasággal Rómában tanult, aztán kinevezték hercegérseknek, és ő a régi Salzburgot, hogy úgy mondjam, átalakított a mai barokk Salzburgnak az alapjait letette. Tehát, amit
0: 25 mondta, évig volt hercegérsek, közben azt nézem, 1612-ben hunyt el.
1: Nagy politikai meg belső viszályságok folytán aztán a vári börtönben fejezte be életét, illetve hát letették a hercegérseki székről, de a zeneszerzőknek a sorsa, ami közben aztán ez alatt elég hosszú idő alatt lezajlott, mutatja, hogy egy érseki zenész nem élete végéig, vagy nem évtizedekig szolgált, hanem mint ez a Johann Stadelmayernek meghatározó szerepe volt, mert az utána következő generációk is mindig ráhivatkoztak. Ő csupán 2 évig volt Salzburgban, előtte Innsbruckban, aztán tovább ment Európába, tehát lehetett látni, hogy akkor egyrészt nem éltek olyan sokáig ezek a szerzők, mint ma az átlag életkor, viszont amit ott letettek, az maradandó és korszakot meghatározó. Tehát ez a Stadelmayer egy ilyen szerző volt, akinek egy Magnifikátból való részletét javaslom most, hogy meghallgassuk, egy dupla kórusos és a szokásos liturgiai felépítés és tagolás a egyes verszakoknak, illetve soroknak a tagolása hallható.
0: 8 szólamú Magnifikátnak egy részletét halljuk tehát Johann Stadelmayertől, aki gyakorlatilag Monteverdivel egy időszakban élt, pár évvel született később és pár évvel később hunyt el, a Salzburgi Bach kórus előadásában Howard Arman vezényel.

0: Johann Stadelmayerről, aki Monteverdi kortárs, Salzburgban karnagy volt, érseki karnagy, csupán 2-3 évig, de markánsan letette a névjegyét a salzburgi zenetörténetben. Mai műsorom vendégével Cifra János karnaggyal, a salzburgi dóm nyugalmazott karnagyával beszélgetünk Salzburg zenetörténetéről, és miközben ezt a Stadelmayer magnifikát részletet hallgattuk itt a stúdióban, azt mondtad, hogy a dóm építése is sokáig tartott, és ezeknek a zenéknek tulajdonképpen építészeti logikájuk is van.
1: Hogyne, tehát a dómot, hogyha a három évszámot megnézzük a dóm bejáratánál, 774, az első nagy román dómnak az építési éve, 1628 a mostani dómnak az építési éve, de hát ez azt jelenti, hogy az eltartott 30-40 évig, tehát nem hirtelen kész lett pár év alatt, hanem abban a 1628-as formában még nem volt meg a két tornya, meg a orgonák sem a kupolatérben. Az 1640-es évek közepére készültek el az orgonák, és akkor a két torony is, tehát a mai formájában tulajdonképpen ugye a 17. század második felébe készült el, ami azt is aláírja majd, hogy most hadd ugorjak egy kicsit előre, a Heinrich Ignaz Franz Biebernek a Missa Salisburgensis miséje, ez a nagyon híres 53 szólamú, és hát nagyon, nagyon plakatív címe van. Ez tényleg csak ugye a 1600-as évek vége fele került bemutatásra, ami hát ugye a dóm felszentését illeti. Most hadd térjek vissza a 1640-es évek közepére, az Abraham Megerle nevű dómkarnagy nagy példaképének tekintette Johann Stadelmayert, és egy írásában közli, hogy sokat tanult tőle, és minden következő nemzedék tanulhat. Az Abraham Megerlének az első nagy fellépési lehetősége az volt, hogy a négy orgona emelvény felépült, és ebben az időben a több kórusos művek komponálása, hát ez persze már Gabrieltől, meg a velencei mesterektől ismerős volt, de hát a salzburgi dóm is annak épült, még mint említettük, a Wolf-Dietrich vízióaként az Alpesektől északra fekvő Róma kicsinyített mása legyen, ami persze zeneileg a velencei dómnak is egy kicsit a hasonmását, illetve példaképét követte. Tehát ez az Abraham Megerle, ez nagyon jól kiismerte magát ebben a stílusban, és ebben is íródott egy példaképet, amit hoztam, ez a Pangelingban című himnusznak a kis csoport, nagy csoporttal váltakozó jellegét jól bemutatja. A több kórusos művéről most beszéltem ugyan, de erről most nem hallunk felvételt, viszont a zeneszerzői képességeire azért nagyon jó fényt vett.
0: Abraham Megerle kompozíció következik, bevallom, én soha nem hallottam a mai találkozás előtt Megerlének a nevét, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsian várom, valószínűleg nagyon-nagyon jó magas színvonalú zene lesz, hiszen akárkiket nem alkalmaztak Salzburgban, főleg nem Stadelmayer és Bieber között, tehát Pangelingva nagypénteki himnusz részlete a Pfarrchor Alttöting énekel, Franz Köppl vezényletével, ez egy liturgikus kórus.
1: Igen, tehát mondjuk, hogy az egyszerűen egy templomi kórus, egy nagyon jól képzett énekesekből álló, és az alttötingi nagy zarándok helyen kötelezett már annak idején is, és hát halljuk a zenéből is, hogy itt azért képzett egyházzenészekről van szó.
0: Hallgassunk tehát Abraham Megerlét, 17. század közepén vagyunk Salzburgi dómban.

0: Abraham Mégerle salzburgi hercegérseki karnagy zenéjéből hallottunk egy kicsit, Bange Lingva részletet, nagypénteki himnusz részletét, az Altötingi Farkort Franz Köppel vezényelte, és mai műsorom vendégével, Cifra Jánossal a salzburgi dómnak a történetéről, a zenetörténetéről beszélgetünk. Azt mondta, hogy említsük meg azt a hercegérseket, aki az építkezés befejezte, azokat a hercegérsekeket.
1: Igen, mint mondtuk, meghatározó szerepük volt azoknak, akik tudták, hogy milyen zenészt alkalmazzanak ahhoz, hogy méltó legyen ehhez az architektúrához, ami a salzburgi dómot már akkor jelentette. A Paris Graf von Lodron egy fontos személyiség volt, egyrészt hosszú időn keresztül 1619-től 53-ig volt hercegérsek Salzburgban. Erre az időszakra esik az 1628-as első beszentelése a dómnak, meg említettük még tornyok nélkül, de aztán az elkülszélését is megérte, illetve vezette. Másik fontos dolog, hogy ez a 30 éves háború közepére esik az ő működése, tehát ő gondoskodott arról, hogy Európa legjobb professzorai német területről menekültek
0: békésebb helyekre.
1: Itt Salzburg a béke volt, és akkor épült meg a nagy egyetemnek az alája, ami ma is még hát koncertteremként működik, meg hát sok minden Salzburgban. Tehát a Paris Lodron hercegéseknek nagy teljesítménye és eredményei voltak.
0: Nem utolsó sorban az, hogy kimaradtak a háborúból.
1: Igen.

0: lehet fedezni még a svéd betörések ellen, és sikerrel megvédték.
1: Igen, tehát svédek Európa közepéig jutottak, ugye igen, ez a Gustav Adolf, igen, amikor beszállt a 30 igen éves háborúba. Most egy nagyon nagy név következik, Heinrich Ignaz Franz Bieber, talán a legnagyobb név Mozart előtt Salzburg zenetörténetéből talán mondhatjuk ezt.
0: Igen, tehát amikor a Mozartra hivatkozva, hogy Salzburg Mozarttól lett híres, ez nem igaz, mert a Bieber nélkül Mozart se jutott volna erre a szintre, mert nem lett volna az iskolája, meg amit a következő mesterek átörököltek és továbbadtak neki. Heinrich Ignaz Franz Bieber egy bohémiai születésű zeneszerző, aki azt aztán Salzburgba került, és ott családot alapított, óriási hegedűs volt, tehát az egyik legnagyobb virtuóza a korszaknak. Komponistaként, dirigensként volt ismert. A 11 gyermeke közül nem élte meg mindenki a felnőtt kort. Egyik nagyon híres fiáról, majd még fogunk beszélni, aki Donkan nagy lett.
1: Hallgassuk egy kicsit a hangszeres zenéjéből, tehát Heinrich Ignaz Franz Biebernek, aki érseki karnagy volt Salzburgban, a szonáta Sancti Polikarpinak egy részletét halljuk, 8 trombitára, timparira és kontinúra írott mű, és a Ludwig Güttler fúvós együttes előadásában.
0: Talán hadd mondjam még hozzá, hogy a Salzburgi Dóm liturgiájához hozzátartozott a nagy ünnepi bevonulásokra, a különböző emelvényeken egy-egy trombitást felállítottak, és nem tudni, hogy ezt hogy adták elő, de elképzelhető, hogy ebben a nagy akusztikában ezek a virtuóz trombiták, ezek úgy nagyon nagy ünnepekre szolgáltak.
1: Igen, régi zenei kalandozásokon az utóbbi időben jól álltunk trombitás témákkal, több trombitás vendégünk is volt. Ugye a trombitának mindig el kell mondani a barokk korban betöltött jelentőségéről, hogy társadalmilag is egy kiemelt fontosságú hangszer volt, nem egészen rizikó vagy veszély nélküli mondjuk a csatában, mert ugye ott jelen kellett lenni, ezért a trombitások fontossága kiemelkedő. Hallgassuk meg ennek a Bieber szonátának, amelyet 8 trombitára, timpanira és kontinúra ír csak egy részletét, mint már említettem a Ludwig Güttler együttes előadásában.

0: Heinrich Ignaz Franz Biebernek, a hercegérseki salzburgi karnagynak a zenéjétből hallottunk a Sancti Policarpi szonátában egy részletét 8 trombitára írott mű, a hangszeres zenében is ő kiemelkedő volt, és hát elsősorban hegedű virtuóz volt, a Rosenkranz szonátán, tehát a rózsafűzér szonáták ciklus az egyik híres fennmaradt ciklusa, ugye nagyon híres, mert szkordatúrás, ha jól emlékszem, egy szonáta van, ami a normál hangolású hegedűre van, az összes többi az ugye más. Azt mondod, hogy ebből hallgassuk majd az Auferstehung, Krisztus feltámadását ünneplő szonátából majd egy részletet. Miért ezt választottad?
1: A Surexit Krisztus egyházzenei szempontból is fontos. A népéneknek, a Magyarországon is ismert, meg nyugaton is ismert népéneknek a dallamát dolgozza föl, és talán ez egy kicsit jól előkészít minket virágvasárnap estéjén a húsvét ünnepekre.

0: Heinrich Ignaz Franz Bieber Surrexit Christus Hodie, a rózsafüzér szonátákból, Rosenkranz szonátákból az Auferstehung tételt hallottuk, annak egy részletét John Holloway játszott.
1: Régi zenei kalandozások Vashegyi Györggyel.
0: Folytatjuk a régi zenei kalandozásokat. Mai műsoron vendége Cifra János karnagya, Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagya. Salzburg zenetörténetén megyünk végig Monteverdi korától kezdődően ezen a virágvasárnapi adáson keresztül. Bieberig jutottunk, Bieber után azt mondta, hogy mindenképpen beszéljünk a fiáról, Karl Heinrich Bieberről, aki 1681-ben született, lényegében Bach kortárs volt.
2: Igen, lényegében ennek a korszaknak a szerzője is, amit már észre lett benne, hogy egy kicsit a rokokó fele ment tovább, nem olyan nagy jelentőségű mester, mint az apja volt, viszont azt az időszakot 1743-tól 49-ig, tehát egy olyan 6 évet, amit a domkarnagysági szerepben töltött, nagyszerűen ellátta zeneszerzői feladataival együtt. Érdemes tudni, hogy sok-sok misét írt, amit ma még nem kutattak föl, tehát mi is legutoljára egy Mária ünnepen, a Hétfájdalmuszűz ünnepén adtuk elő a Septem Dolores című művét, amit most még hát így át kellett írnunk, mert megjelent ugyan egy régi antológiában, de hát mondjuk egy kórus számára C-kulcsos megoldások, azok nehezen olvashatók. Úgyhogy, de nem csak ez, hanem hát sok minden másrészt Requiemet írt, elképzelhető, hogy ezt a Firmian érseknek a halálára, mert az ő alatt szolgált, tehát az volt az első érseke.
0: Hallgassunk akkor egy kicsit a fiú Biebertől, tehát Heinrich Ignaz Franz Bieber fiától, Karl Heinrich Biebertől, aki szintén salzburgi érseki karnagy volt az 1740-es években 6 esztendeig. A Missa Resurrectionis Dominiból a Sanctust hallgassuk, illetve annak egy részletét. A Concetta Stella Matutina együttest halljuk, és orgona mellől Johannes Hemmerle irányítja ezt az előadást.

0: Karl Heinrich Bieber, tehát ha szabad így mondanom, a nagy Bieber fiának művéből, a Missa Resurrectionis Dominiből hallottuk a Sanctus tételt. A Concetta Stella Matutina együttes előadásában Johannes Hemmerle irányította az előadást, aki orgonált is, és ugye azt mondtad itt, miközben hallgattuk a zenét, hogy ez a két kórusos, két karzatos egymással való koncertáló zenélésnek a gyakorlata a Salzburgból.
1: Igen, hát mit említettük, Abraham Mégerle óta megvolt a négy emelvény a Salzburgi Dómba, tehát a velencei négy kórus emelvény mintájára, és azért még a mai napig megpróbáltuk úgy rekonstruálni ezeket a műveket, hogy elosztott szólamokban az emelvényeken adtuk elő, tehát például itt is az egyik oldalon voltak a hegedűsök a oboával, a másik oldalon a cselló és a basszus szólam a három harsonával, és a hátsó emelvény egyikén a trombiták üsdobbal, és akkor a negyedik emelvényről dirigáltam én, hát ez akkor nem úgy zajlott, hanem úgy, hogy az első emelvényen a koncertmester vállán ütötte a vezető a ritmust, mert annyira nem lehetett hallani egymást, hogy ezt még a Michael Haydn-nek a Sancti Hieronymi misének a előadásáról írta Leopold Mozart Jának Párizsba, hogy csak úgy tudtak együtt maradni, hogy a koncertmester vállán ütött a taktus. Viszont elképzelhetetlen a dóm akusztikája enélkül a újító és nagyon fontos zenekari gyakorlat nélkül, és amit most hallottunk, az is így íródott annak idején erre a szituációra.
0: Haladunk tovább a korban, Johann Michael Haydn következik, Joseph Haydnnak ugye az öccse, aki 5 évvel fiatalabb nála, és aki életének a legjelentősebb részt egy kis nagyváradi kiruccanás után Salzburgban töltötte, és hát Salzburgnak ő azért szintén egy ilyen ikonikus figurája a zenetörténetben. Őt akarta onnan elcsábítani második Eszterházy Miklós, hogy jöjjön Eszterházy szolgálatba a bátyjával együtt. Erre nem került sor, ott maradt Salzburgon. Így kerültek egyébként a Michael Haydn autográfok jelentős része az Eszterházy gyűjteménybe és az Országos Széchenyi Könyvtárba, ahol máig itt vannak nagy örömünkre. És a Győri Leánykart vezető Szabó Miklós, aki már nincs köztünk, de egy nagyszerű, kiváló karnagy volt és nagyszerű professzor a Zeneakadémiának, ő nagyon sokat tett Michael Haydn kutatásáért.
1: És az a nagy szerencsénk volt, hogy ő is az Salzburgi Dom vendégkórusai között szerepelt a Győri Leánykarral, amikor egy Michael Haydn misét előadtak. A kutatásában jelentős része volt Szabó Miklósnak, hogy a Müncheni Kottatárban kéziratát feldolgozta ezeknek a műveknek. Amit most hallunk, az persze nem onnan való, hanem későbbi repertoárjukból, viszont kupleten az Salzburgi Domnak a fényképe van rajta.
0: Regina Angelorum, ugye ez a Litániából?
1: Igen, a Litániából van.
0: Madonna Litániából. 1782-es épít a kompozíció, tehát akkor már Colloredo hercegérsek időszakában vagyunk, róluk majd mindjárt beszélünk az utolsó két hercegérsekről, de előbb hallgassuk meg Michael Haydn Regina Angelorumát, a Győri Leánykart Szabó Miklós vezénylét.

0: Michael Haydn Regina Angelorumot hallottuk, a Litanei della Madonna, tehát a Madonna litániából, 1782-es kompozíció, Győr Leánykart Szabó Miklós vezényelte, és adós maradtam a hangszeresek említésével, nem sorolnám fel őket név szerint, de Janzsó Gergely volt a koncertmester, és Ruppert István működött közre orgonán, tehát egy kis vonós együtt, és egy Kirchen trió játszott orgonával és két kürttel. Ugye átugrottuk Johann Ernst Eberling zeneszerzőnek a nevét, aki Michael Haydn előtti generációnak volt egy fontos érseki karnagya. Az ő zenéjében most nincs időnk, hogy abból is mutassunk, de a herceg érsekeknek a nevét érdemes megemlíteni. Az utolsó két herceg érsek Salzburgban, Schrattenbach, Sigismund Graf von Schrattenbach, aki 1771-ben hunyt el, és az ő halálára komponálta Michael Haydn azt a csodálatos C-moll requiemet, amely pont 20 évvel később Mozart requiemjének az egyértelmű mintája, mint kompozíció, és akkor Schrattenbach halála után következett Colloredo, aki az utolsó hercegérsek is volt. 1803-ban mondott le a pozíciójáról napóleoni nyomásra, ugye akkor tájt Bécsben.
1: Csak nagyon akkor már számüzetésben Bécsben élt, igen.
0: Nagyon sok hercegérsek és bíboros keresett menedéket Napóleon alatt Bécsben, ugye a firenzei bíboros is ott töltötte a számüzetését, akik utána jó esetben visszatértek a posztjukra, rosszabbik esetben megszűnt a poszt. Ugye ez történt Salzburg esetében. Az utolsó két hercegérsek, az említett Schrattenbach és Colloredo. Colloredóról sok rossz lehet hallani Mozart kapcsán. Valóban nem volt túl népszerű, de valószínűleg azért nem volt annyira sötét figura, mint ahogy ezt a mozarti kontextusban hiszük róla, és Colloredo halálára született egy újabb mű 1808-ban, amelyet Luigi Gatti írt. Ki volt ő?
1: Luigi Gatti akkor került domkarnagyként Salzburgba, amikor Mozart elhagyta Salzburgot. Tehát tudni kell, hogy Mozart nem volt domkarnagy, hanem először első hegedűs, tehát a koncertmeister az is egy ilyen komoly poszt volt, amit akkor kiosztottak. Komponista és orgonista volt a domban. És
0: a távozásáig.
1: 3 évig volt domorgonista, és hát amit a feljegyzések írnak róla, sajnos művei nem maradtak. Van egy-két orgonoműve, de nem ebből az időszakban. Remek improvizátor volt, azt írják a korabeli nyilatkozatok. Viszont a Luigi Gatti meg egy persze Mozartnál idősebb mantuai szerző volt, aki Mantuában a gyerek Mozartot már fogadta és kísérte és nagy lelkesedéssel támogatta, és amikor 1782-ben kinevezte Colloredo őt domkarnagynak, arra az állásra, amit a Leopold Mozart évekig várt rá, hogy majd megkapja, mint vicekarnagy, sajnos megint nem kapta meg, de a Luigi Gatti nagyon szépen betöltötte ezt a feladatot. Az is volt egy alkalom most, hogy itt Magyarországon a Luigi Gattit egy kicsit közzé tegyük, hogy koncerten a Zeneakadémián, és aztán különböző műveivel azért lehet látni, hogy még a korabeli szerzők szintjén sok-sok újdonságot teremtett.
0: Érdekes generáció, 1740-ben született, tehát fiatalabb volt mind a két Haydn-nál, igaz, Michael Haydn-nál csak 3 esztendővel. Hallgassuk meg az ő 1808-as requiemjéből a Dies Irae tétel részletét. A Salzburgi Domból egy élő előadást hallunk, melyet mai műsorom vendége Cifra János vezényelte, ezt a koncertet a Salzburger Dom Musik Együttes élén.

0: Luigi Gatti 1808-as requiemjéből, a Dies irétételből hallottunk csak egy kis részletet, a koncert, amelynek a felvételét hallottuk 2012-ben volt a Salzburgi Domban, és a Salzburgen Dommusik együttesét mai műsorom vendége Cifra János karnagy vezényelte. Miközben hallgattuk ezt a zenét, hát rájöttünk, hogy tulajdonképpen az egész beszélgetésünk arról szólt, olyan volt, mint egy tartalomjegyzék, tehát igazából csak kedvcsinálásra volt időnk, remélem, hogy sikerült a kedves hallgatóknak kedvet csinálnunk. Salzburg Dómjának a elmúlt, hát ki tudja hány száz évének a zenetörténetéről sokkal több beszélni valónk is lenne, úgyhogy ünnepélyesen hívlak egy újabb alkalomra, hogy folytassuk ezt a beszélgetést.
1: Nagyon Salzburg. Köszönöm, és örömmel állok elébe.
0: Kapcsán, ugye Mozart azért nem maradjon ki ebből a salzburgi tematikából, Mozart Regina Céliével búcsúznánk.
1: Ez egy kis húsvéti előzetes is, ugye hát a Regina Céli aztán húsvéttól aktuális, és szintén a együttesünk egyik előadása ezt a felvételt Németországban, Szent Ottilien templomába készítettük.
0: Nagyon köszönöm a mai műsorom vendégének, Cifra János karnagynak, a Salzburgi Dóm nyugalmazott karnagyának, hogy itt voltál velünk. Nagyon-nagyon örülök, hogy ez a találkozás ebben a műsorban is létrejött, és várjuk a folytatást. Nagy szeretettel gratulálunk mindenhez, és köszönöm, hogy itt voltál. Munkatársaim Kecskés Barbara szerkesztő és Pergel János hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Vashegyi György. Virág vasárnapi műsorunkat Wolfgang Amadeus Mozart Regina Céliének részletével szeretnénk zárni, ezzel szeretnénk önöknek nagyon szép délutánt és estét kívánni.

0: A 2026. március 29-ei adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban a Joe Lovano Quartet muzsikál. A Grammy-díjas amerikai tenorszaxofonos, altklarinétos és fuvolás nevével jegyzett formáció a New Yorki jazz hagyományait, a dél-amerikai líraiságot és az északi érzékenységet ötvözi nemzetközi társaival, Leo Henovese zongoristával, Antti Lötjönen bögőssel és Jonas Ripa dobossal. Ebu Jazz. Márciusi felvétel ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhat óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
1: Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Nyáron korábbi műsorainkból válogatunk itt a lemezelőben. A következő másfél órában, a július 1-én, 97 éves korában elhunyt Kossuth Díjas színészre, a Nemzeti Színház örökös tagjára, Csernus Mariannra emlékezünk, aki 2022. novemberében volt műsorunk vendége.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, és elhozott néhányat kedvenc felvételeiből.
3: Köszönöm az üdvözlést, nagy örömmel jöttem természetesen.
2: Most eláruljuk a hallgatóknak, hogy október 26-án beszélgetünk. Ennek azért is van jelentősége, hiszen 4 nap múlva születésnapja van.
3: Igen, 4 nap múlva. Én bevallom őszintén. 4 nap múlva 94 éves leszek, lévén, hogy 1928-ban születtem, soha nem tagadtam, nincs értelme, kinek tagadjon az ember saját magának, nem.
2: De azért, ez amikor van. Itt jöttünk, egy kicsit számolgatni a keret, hogy hány éves vagyok is, én kérdezte tőlem, nem nagyon tartja számon az évek múlását?
3: Nem, hát van értelme. Hát megnézem a naptárba, hogy ma milyen nap van, játszom, vagy nem játszom. Ma éppen szabad vagyok, vagy elmegyek az uszodába, vagy éppen sétálok 2 órát, ha kedvem tartja. De egyébként nem.
2: Igen, azt mondta, hogy mind a mai napig nagyon-nagyon fontos a sport az életében. Budán a hegyekben lakik, és azt mondta, hogy a Széll Kálmán térről simán fölsétál a hegyre.
3: Hát természetes, hát ez számomra egyáltalán nem jelent megterhelést. Szépen fölmegyek gyalog. Végigmegyek a Szilágyi Erzsébeten, a Városmajoron, és aztán lassan megérkezem föl a Széher útra, az én kis lakásomba. És ezzel körülbelül azt hiszem olyan, hát vegyük olyba, hogy a 40-45 percet, hát nem rohanok, kinek rohanjak. 40-45 perc az éjszakában sétem, már kérdezték tőlem, volt olyan, hogy elment mellettem valaki a Városmajor utcába, és azt kérdezte, nem fél? Nem. Mitől féljek? Osrom alatt se féltem, amikor pedig hát lett volna félnivaló, ezért aztán a hátamban ott van egy nagyon szép szilánk darab, amit nem lehetett kivenni, hát ezt nem volt Isten, aki ezt megoperálja, tehát a szilánk ott van a hátamba, és időnként mondtam, hát félig mosolyogva, hogy majd ez egyszer még koppanni fog. És hát ez marad belőlem, ez a kis szilánk. Nem rossz.
2: Azt tudjuk ugye, hogy édesapja első világháborús tiszt
3: igen,
2: volt.
3: Igen, Csernus az volt.
2: És vitéznek is hívta ön mindig, úgy is szólította. Innét is ered, hogy sportosnak kellett lenni, sportolniuk kellett? Ugye volt 3 fiú testvére is.
3: 3 öcsém, mind a 3 elhagyta az országot 56-ba. Úgyhogy szegény, drága édesanyám, aki 64 évesen halt meg, és ez ma nekem olyan elgondolhatatlan, én, aki most már ugye 94 vagyok, hogy úgy mondjam, úgy halt meg 64 évesen, hogy fogtam a kezét a Péterfi kórházba, és azt mondta nekem, hogy Marikám, soha többé nem látom a fiaimat. hát nem is látta őket soha többé. Ez egy nagyon nagy tragédia egy anya számára. Én nem mondom, hogy az én tragédiám az kicsi volt, mert nekem viszont öngyilkos lett a lányom, az egyetlen gyerekem, aki Nádasdy Kálmán növendéke volt, és a Kálmán a főiskolán nem egyszer mondta neki, hogy Kati, ne utánozza az anyját, ne akarjon feltétlenül színésznő lenni. Magának olyan hangja van, olyan hallása van, hogy én kézenfogva viszem magát a konzervatóriumba, maga európai énekesnő lesz. Mit mond erre az én bájos kislányom? Kálmán bácsi, ne tessék már én velem hülyeskedni, majd én elkezdek énekelni, hogy lá-lá-lá-lá. Nem énekelt. Helyette aztán ugye úgy hozták a körülmények, hogy öngyilkos lett.
2: Sok tragédia és nehézség volt az életében, de most menjünk azért még vissza a kezdetekre, hiszen édesapja annak ellenére, hogy katonatiszt volt, nagyon szerette a művészeteket, és nagyon jó hallása volt.
3: Nagyon.
2: Az ő ösztökélésére is kezdett el, egész fiatalon, 13 éves volt, ugye, amikor megkapta a zongoráját?
3: Igen. Egy Rösler pianinón volt, és ezen is apám mindig ott állt a hátam mögött, amikor gyakoroltam. És hát én nagyon szerettem, hogy úgy mondjam, zongorázni, gyakorolni is, mert hát ez hozzátartozik, hogy elég hosszantartóan kell. Hát én főként aztán azt szerettem, amikor eljutottam oda, hogy Chopint játszhattam. Az nagyon fontos volt számomra.
2: Milyen gyakori volt ez a zongorázás?
3: Hogy?
2: Azt tudom, hogy egy zongoratanárhoz járt, de hogy mondjuk heti rendszerességgel, vagy akár naponta
3: is? Nem, a zongoratanárnő járt hozzám. És ez megint a tragédia, hogy ez a szegény kis Erzsike, aki zsidó lány volt, áldozatul esett az akkori időknek. És hogy az a úgynevezett Drasse téglagyár Pesterzsébeten, ahol én a gyerekkoromat töltöttem, mert a nagypapám a Drasse téglagyár igazgatója volt, Dlabács Gusztáv, ez is egy jó magyar név, Dlabács Gusztávnak hívták nagyapámat. Hát ő szlovák származású ember volt. Tehát nagy tragédiák történtek pontosan akkor abban a téglagyárban, amikor ez a zsidó üldözés és a háborúnak ez a elgondolhatatlan, alávaló pillanata bekövetkezett, hogy halomra lőtték a zsidó állampolgárokat, többek között az én zongoratanárnőmet, Lövinger Erzsikét is. Ott az én nagyapámnak, a Drasse téglagyárnak a nem tudom melyik helységében.
2: És ezzel véget is ért a zongorázása, vagy azért keresett másik tanárt, hogy ez akkora tragédia volt, hogy nem is volt mondjuk úgy kedve a továbbiakban zongorázni?
3: Igazság szerint úgy nagyjából abban maradt aztán a zongorázás, és hosszan nézegettem még a Rösler pianinómat, és aztán végül is levitettem a tanyámra őrségbe. Szalafőn volt a házam, azért mondom, hogy volt, mert a ház ugyan áll még, de most már a volt vőm családjára irattam át. És hát ha minden stimmel, akkor a Rösler pianinóm ma is ott van len Szalafőn, őrségben.
2: Ha odaülne, akkor meg tudná még szólaltatni?
3: Természetesen.
2: És mit játszana, hogyha most odaülhetne a
3: pianóhoz? Hát talán megint elkezdeném a pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Chopinre gondolok.
2: De azt mondta, hogy nagyon szereti például Mozartot is, Mozartán a kedvence.
3: Nagyon.
2: Mozartot is zongorázott annak idején?
3: Nem emlékszem, hogy zongoráztam volna. Ugye ez nem a rajtam múlt egyébként, hogy miket zongorázom, mert hiszen ugye a zongoratanárnő, tehát ő volt az, aki, hogy úgy mondjam, előírta, vagy megmondta, vagy Mozart az én nagy szerelmem.
2: Mozart numero 16-os C-dur szonátája következik most Víkingur Ólafsson előadásában az izlandi zongoraművész, aki nemrég járt és adott nagy sikerű koncertet itt a Műpában. Ez a felvétel 2021-ben Reykjavikban készült.

0: Mozart 545-ös köhögjegyzékszámú C-dur szonátájából hallottak részletet az izlandi Víkingur Ólafsson előadásában. A felvétel tavaly Reykjavikban készült, és közben Csernus Marian itt nyitott fülekkel hallgatta ezt, igen, a muzsikát. Azt mondta, hogy nagyon szépen játszik, nem ismeri ezt a zongoristát, de hogy nagyon tetszett önnek, igen, a játéka.
1: Nagyon-nagyon szép volt.
0: Ugye, akik ott voltak a műpában, ő már egy visszatérő vendég Budapesten, és hát azt mondta, hogy milyen szerencsések vagyunk mi magyarok, hiszen három nagy zeneszerzőnk is van, Liszt Ferenc, Bartók Béla, igen, és Kurták György, és amikor itt van Budapesten most is, meg is látogatta Kurták Györgyöt. Hát azt mondta, hogy apukája, hogyha lett volna rá módja, akkor biztos, hogy jó muzsikus lett volna, mert hogy nagyon-nagyon tiszta hallása
1: volt. Apámnak fantasztikus hallása volt. Nem véletlen, hogy miután ugye ő neki nem volt módja arra, hogy tanuljon zongorázni, tehát ezért vette nekem 12 vagy 13 éves koromban a Rösler pianinót, hogy ő mögöttem állhasson, és hallgathassa, hogy én gyakorlok. És az mindegy, hogy a kezdeti lépéseimet épp olyan figyelemmel kísérte, mint amikor már, hát hogy úgy mondjam, Chopint ismertem játszani. Tattarara, tattarara, tattarara, ez volt a kedvencem.
0: Azt mondta, hogy ugye a Veres Pálné Leány gimnáziumba járt, de ugye ez teljesen külön váltott, nem is nagyon tudták, hogy ön zongorázik. Azt viszont annál inkább tudták, hogy szaval, hiszen sorra nyerte ott a szavaló versenyeket.
1: Hát én megnyertem ott egy jó pár önképzőkör ilyen szavaló versenyt a Veres Pálnéba. Igen, nagyon szerettem az iskolát, és nagyon szerettem az igazgatónőnket, dr. Hajcs Ilonát.
0: Igen, nagyon. Minden interjúban kiemeli. Most megnéztem, elolvastam önnel több, igen, interjút, és ezt az iskola igazgatót, Hajcs Ilonát mindig-mindig megemlíti. Igen. Nagy hatással volt önre, vagy nagyon jó pedagógus volt?
1: Olyan képességű igazgatónő volt, ami eléggé ritkának tűnik, hogy valami hallatlan ösztönnel érezte meg azt, hogyha valaki a gyerekek közül, és ez vonatkozik egy egész osztályközösségre, ha a gyerekek közül valamelyik valamiben jobb volt, kitűnőbb volt, nagyon nehéz ezt valahogy így visszamenőleg elkezdeni megfogalmazni, de azt tudom, hogy kiváló igazgatónak tartottuk Hajcs Ilonát.
0: És ugye azt is tudom, hogy nem.
1: Egyébként úgy ismertem meg a Vörös Sándort. Például, aki aztán, hát hogy úgy mondjam, életem egyik legjobb barátja lett feleségével, az Amival együtt, és hát a Psziché című remek művét, azt én körülbelül 500-szor mondtam el, nem csak az egyetemi, szóval nem csak ott a színházban, színpadon, hanem hát beutaztam vele az országot, akkor már mindenhova hívták, Pécsre, Szegedre, nem tudok még felsorolni egy csomó város, mindenhova mentem, ültem be a kocsiba, hátul az örökös pulikutyám, a mindig mindenkori, mert 5 darab pulim volt így életemben, kis pamacs, pamacs, csutak, suba, zsiga, igen, tehát kísértek, ott ugye megérkezvést, akkor egy kicsit megsétáltattam, visszaült, aludt, kivárta, amíg én megtartom az önálló estemet, és utána hazakocsikáztunk.
0: Ne rohanjunk azért még ennyire előre, hiszen egy kicsit, ha nem is a zenéhez, de egy fontos zeneszerzőhöz köze van azért áttételesen a karrierjének, hiszen Ligeti későbbi felesége Spitz Vera az, igen, osztálytársa
1: hát
0: volt.
1: Hát az osztálytársam volt a Vera.
0: Ha jól tudom, akkor ő ösztökélte önt, hogy? Hogy mindenképpen egy Babits művet adjon elő.
1: Így került sor aztán a Babits Lauda mélyájára, mégpedig Aquincumban, hogy úgy mondjam, Aquincumban mutattuk be, és hát úgy hirtelen felkészületlen vagyok, hogy erről bármit mondjak, mint azt, hogy ott volt a teljes tanári kar, és Babits Mihályné is ott volt, mert az igazgatónőm meghívta Babits Mihálynét, ami hát nagyon megrendítő volt, amikor ő külön gratulált nekem ezután a Lauda Meja után. Egyébként ezt nagyon szerettem, ezt a művet.
0: És ugye ott volt még Örkény vagy Déri Tibor is a nézők sorában, Aquincumban. És ha jól tudom, akkor Egri István rendező volt az, aki ki? Önt beajánlotta Devecseri Gábornak,
1: ja, igen,
0: és akkor,
1: igen,
0: került tulajdonképpen végzettség nélkül, épp hogy csak az érettségie volt meg a Pesti Színházhoz, ami akkor még a Révai utcában működött.
1: Igen, hát főiskola nélkül elmentem, elmondtam 2 verset, nem tudom már melyiket, és akkor azt mondták, hogy menjen föl a 3-ra, írja alá a szerződését. elég meglepő pillanat volt, de hát felmentem a harmadikra, és aláírtam a szerződésemet. Na most a Pesti Színház után én rögtön aztán a Nemzetibe kerültem, ahol ugyancsak találkoztam ezzel a mondattal, mint hogyha egymást majmolnák az igazgatók, hogy Majort, amikor megszólalt, hogy menjen föl, és írja alá a szerződését. Hát mondom, igen, igen, de hát még nem mondtam el egészen azt a verset, nem baj, ki tudom következtetni. Hát aztán, mikor az apám Vitéz Sernus eljött megnézni egy előadást, és ezek ketten találkoztak, ezt megpróbálom visszahozni. Jó estét, Vitéz uram, eljött megnézni a lányát? Jó estét, Major elvtárs, eljöttem megnézni a lányomat. Kis szünet. Gyere, átmegyünk az MK-be, meghívlak egy vacsorára. És átmentek ketten az MK-be vacsorázni, és engem ott hagytak a francba az éjszakában. Hát aztán megindultam hazafelé, gondoltam, hogy szórakozzon a édesapám meg a Major elvtársot együtt. Nagyon jól érezhették egymással magukat, mert volt valami hallatlanul hasonló ebbe a két emberbe. Nem tudom meghatározni, hogy mi. Valami volt, ami apámba és a Majorba vészesen hasonlított.
0: És édesapja örült annak, hogy színész lett? Nem féltették? Hát ugye ez 1950-ben
1: hát
0: volt.
1: Hát először ugye fenyegetőzött azzal, hogy agyonver, amin hát nagyon jól szórakoztam, mert tudtam, hogy ez nem fog bekövetkezni. De Vitéz Sernus levette időnként a kutyakorbácsot is, és hát három öcsém volt, na most három fiú azért nem mindig nagyon jó gyerek együtt, szóval néha elcsattant a korbács, viszont elcsattant egyszer Vitéz Sernus ábrázatán az én tenyerem is, mert azt el nem viseltem, amikor az én öcsémet tángálta, és hát, hogy úgy mondjam, kapott Vitéz Sernus egy pofont. Na most én ilyen meglepetést, megrendülést ritkán láttam emberi ábrázaton, mint az apámén, tudnilik. Ez egy lehetetlen állapot. Hát ilyet nem lehet csinálni. Hát ő erre nem számíthatott. És nem tudott mit tenni ellene. Nem tudom aztán, hogy ért véget a dolog, vagy ő kiment a konyhába, vagy én kimentem, aztán soha többé nem került szóba. De én ezt a meglepetést, ez valami fantasztikus
0: belé,
1: volt.
0: Beleégett, gondolom. Azt mondta, hogy Bartókot is nagyon szereti, és a harmadik zongora versenyből hallgassunk akkor most meg egy részletet.
1: Igen.
0: A nagy magyar zongoraművész Anda Géza szólójával, a Berlini Rádió szimfonikus zenekara játszik, a karmester Fricsai Ferenc volt ezen a felvételen, amely 1959-ben készült Berlinben.

0: Anda Géza szólójával hallottak részletet Bartók Béla harmadik zongora versenyének első tételéből, a Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Fricsai Ferenc vezényelte, a felvétel pedig 1959-ben készült.
1: Gondoltam, hogy régi felvétel, igen.
0: Hát ugye 59, akkor
1: igen,
0: azért már
1: hát
0: ön 9
1: éve. Igen, igen.
0: Akkor meg 9 éve ott van a Nemzeti Színházban. Azt mondta, hogy a Blaha Lujza téri épület, akkor még ugye Blaha Lujza téri épület volt, és sokat játszott, de hogy a Kamara Színházukban, akkor belvárosinak nevezett színházban szeretett.
1: A Katona József.
0: Ami mostani Katona József Színház, ott még jobban szeretett játszani.
1: Igen, és nem emlékszem ennek ellenére, folyton töröm a fejem, hogy mi volt az, amit ott csináltam, és annak akkor komoly sikere volt, és nem emlékszem a darabra, nem emlékszem.
0: A tisztújítás az nem ott ment?
1: Nem. Az a nagy színházban
0: ment.
1: Hát az reveláció volt, a tisztújítás az.
0: Ugye az is az érdekesség ebben a tisztújításban, ez egy történelmi komédia volt.
1: Igen.
0: Hogy ezt még a Várkonyi rendezte, ez még a Víg Színházas időszaka
1: igen.
0: előtt volt.
1: Igen. Hát a Várkonyi hosszú ideig ott volt a Nemzeti Színházban, aztán mintán évszámokra már valóban nem emlékszem, tehát nem tudom, hogy a Várkonyi mikor ment el, szóval hogy ment el, mikor ment, nem tudom.
0: De ha már nagy rendezőkről beszélünk, azért itt a Nemzetiben a Major Tamás előtt a Gellért Endre nézte meg és felvitelisztette.
1: Hát a Gellért az a Major alatt is főrendező volt, igen. Tehát ő volt a színház főrendezője, a Gellért Endre.
0: Azt tudja esetleg, hogy mivel foghatta meg? Ugye oda megy egy fiatal lány főiskola nélkül, és a Gellért Endre azt mondja neki, hogy menjen a Majorhoz, és írja alá szerződést.
1: Ennyire részletekre már nem emlékszem vissza.
0: Egyre nagyobb és fontosabb szerepeket játszott a Nemzetiben, de azt mondta, hogy amikor felvételiztették, ott volt például Gábor Miklós vagy Básti Lajos, ővelük nem játszott olyan nagyon sokat
1: nem.
0: mégsem együtt.
1: Nem, az az érzésem, hogy egyikkel se játszottam együtt egy darabba, sem a Bástival, sem a Gábor Mikivel. Nem.
0: Viszont egy náluk is idősebb színésznő, Tőkés Anna, a nagy drámai színésznő,
1: hát
0: vele viszont
1: Anikó,
0: összekerült
1: igen, aki hát ugye a Gertrudis volt a Bánkbánban, amikor én Melinda voltam, és Anikóval olyan értelemben voltunk jóba, hogy én már akkor kocsit vezettem, és Anikó valahol ott a Pasarét tájékán, nem tudom, és a szöveg minden előadás után ez volt, ugye kicsim, hazaviszel engem. Igen, Anikó, hazaviszlek téged. Úgyhogy Anikót minden előadás után, amikor együtt játszottunk, na de hát Gertrudisban óriási volt, és hát Anikóval együtt játszani azért az embernek többet ért, mint egy hazavitel, úgyhogy hazavittem volna őt naponta 25-ször is, csak hogy játszhassam vele együtt.
0: Könnyen befogadták ezek a nagy színészek? Jó volt a hangulat akkor a Nemzeti
1: Teljesen,
0: Színházban?
1: Teljesen, meg kell mondanom, semmi olyanra nem emlékszem, hogy valaki úgy visszatetszően viszonyul. Nem, semmi.
0: Ugye Major Tamás, aki pedig szintén ugye fölvette vele, mint rendező, tehát rendezte is önt többször, és hát voltak ugye partnerek is. Ha jól
1: igen,
0: tudom,
1: hát
0: akkor
1: főként ebben mondom, az a híres tisztújításban voltunk partnerek, a Nagy Ignác tisztújításában, ahol hát én egy palóc menyecskét játszottam. Ezt egyébként ő találta ki, hogy én beszéljek palócul. Mondom, az Isten szerelmére, hát hogy tudok én? És egyszer csak beugrott nekem az, hogy fiatal koromban, amikor kislány voltam, jártunk fönn Szlovákiába, mert a nagyapámnak, aki Dlabács Gusztáv nevet viselt, ott voltak régi rokonai. És egyszer csak bejött nekem,

0: Úgyhogy amikor én megszólaltam a színpadon, hogy te még valósággal rohansz, az nem egészséges, lassan járj, tovább érsz. Ez mindenben érvényes, csak a politikában, nem ott a gyors haladás híve vagyok. És amikor a major ezen úgy felröhögött, és az egész nézőtér, akkor éreztem, hogy ez egy nyert ügy. Ez megvan.
1: Ez volt tulajdonképpen a legnagyobb kiugrása talán a Nemzetiben?
0: Igen.
1: Azt mondta, hogy színházba ritkán van ideje eljutni, de hogy nagyon sokat hallgat például, azon túl, hogy olvas és verseket Igen. mond magában, nagyon sokat hallgat hanglemezt, és még a klasszikus hanglemezeket teszi föl. Klasszikus hanglemez játszója van, és Igen. lemezeket. Beethoven szimfóniák, ha jól tudom, akkor azok nagyon közel állnak a szívéhez.
0: Beethoven szimfóniát is hallgatok, csak furcsa módon Beethoven idegenebb nekem. Nem tudom miért, nem tudom megmagyarázni.
1: Tényleg. Mozarthoz képest mondjuk?
0: Igen.
1: Most a 7. szimfóniából hallunk részletet, a 3. tétel hangzik föl, az amsterdami Concertgebouw zenekarát pedig Carlos Kleiber vezényli.

0: Beethoven 7. szimfóniájának 3. tételéből hallottunk részletet, az amsterdami Concertgebouw zenekarát Carlos Kleiber vezényelte. A lemezelő mai vendége Csernus Marian Kossuth díjas színésznő, a Nemzeti Színház örökös tagja. Az előbb már beszéltünk a Bánkbánról, abban ugye említette, hogy Tőkés Anna volt Gertrudis, de itt a színházi lexikonok tanúsága szerint ez le volt kettőzve ez a szerep, és Gobbi Hilda és Tőkés Anna felváltva játszották.
1: Az az igazság, hogy nagyon jóba is voltam, és szerettem a Hildát, és becsültem, de Gertrudisnak a Tőkés Anna volt a zseniális. Ez nem a Hildának való szerep volt. A Hilda olyan rendkívüli karaktereket tudott ábrázolni, de a Gertrudisra nem az a jellemző, hogy hú, micsoda karakter, hanem valami nagyon egységes, majdnem azt mondhatnám, hogy egy tárgyilagos figura. És ezt nem tudta a Hilda. Ezt a Tőkés tudta káprázatosan. Pedig hát a Tőkésről meg az volt ugye a legenda, hogy Tőkés buta. De most lehet, hogy nem olvasott Schopenhauert, lehet, hogy még sok mindent nem tudott, de az, hogy a kezem fel az égi országba, és akkor mondanám végig az egészet.
0: Azért ez egy nagyon nagy felelősség is, 2 órán keresztül önállóan egy szöveget mondani, egy kötött szöveget mondani.
1: Erre nem is gondoltam soha, hogy ez felelősség is egyben. Most kifelé a közönség, vagy saját magammal szemben.
0: Mondta, hogy Vörös Sándorral nagyon jóban voltak. Mondom, jó pár előadást megnézett.
1: Igen.
0: Mondott esetleg valamit? Kritikát, észrevételt, dicséretet?
1: Nem. Sándorral rengeteget beszélgettünk, felesége, ami megfőzte ez alatt a kávét, mi ültünk innen esetleg a füvön, és mondtuk. Nagyon-nagyon sokat jártam fel hozzájuk. Most hirtelen már az utca se jut eszembe, ott fönn valahol a Rózsadombon, tehát utoljára ott laktak, és oda jártam fel Sándorhoz.
0: Egy kicsit még beszélgettünk itt az utazásaikról, ugye Somlyó György volt a második férje, és
1: igen,
0: nagyon sokat utaztak, például Párizsba is, és hát számomra szinte hihetetlen, de hogy Picassóval is találkozott.
1: Majd mondjam azt, hogy kénytelen voltam. Igen, Károly Mihálynél nagyon jól éreztük magunkat, és hát ő, aki számára fontos volt, mint hát ugye Picasso, gondolom, hogy az ő számára, nem csak mások számára, neki is, azzal összehozta az embert. Hát ezek futó pillanatok voltak, szóval nem voltak itt nagy beszélgetések. Futó találkozások voltak, de hát ezek a futó találkozások az emberben azért, hogy úgy mondjam, elfoglalják a maguk fontos helyét. És akkor ott úgy megragadnak, vannak. Ez volt, és ez megmaradt.
0: Ugye férje nagyon jól anyanyelvi szinten beszélt franciául, úgyhogy Picassóval franciául beszéltek.
1: Hát természetesen.

0: És mivel ön is tud franciául, legalább megértette, hogy miről szól a diskurzus.
1: Igen.
0: Most ismét opera következik. Azt mondta, hogy a Mozart operákat is nagyon kedveli, úgyhogy most a Figaro házasságából következik a grófné árjája Jesse Norman előadásában. Uh-huh.

0: Mozart Figaro házassága című operájából a grófné áriáját Jesse Norman énekelte. Csernus Marianit közben nagyon figyelt, és azt láttam, mintha elvarázsolta volna Jesse Norman előadása.
1: Igen, elvarázsolt, csodálom, és mégis van egy-egy pillanat, amikor úgy érzem, hogy na most ez nem egészen az, amit én vártam, vagy amit elfogadok. Szóval itt valami mégis egy kicsi, egy pillanat tört része, csak valahogy a fülembe mégis zavaró. Azt hiszem, ezt nem szabadna mondanom, mert hát valóban egy óriással nem vitatkozom, csak hát egyáltalán merészelem egyetlen fél mondattal is kritizálni.
0: Ugye az önálló estjein azért néha, bár ezek önálló estek voltak, de azért néha a zene is szerepet kapott, hiszen a Pszichében például Fodor Ferenc gitárművésszel dolgozott együtt.
1: Fodor Ferenc néha igen gitározott, hogy egy-egy kis szünet alatt legyen nekem egy kis pihenőm, és viszont a közönségnek legyen egy kis zene is. Ne csak, hogy én állok és mondom két órán keresztül a Pszichét.
0: Van egy másik önálló est is, amit 1982-ben mondott először, ez a Vizsói Biblia. Hát ennek is már 40 éve, és ezt a darabot ezt 5 évvel ezelőtt mondta utoljára. De most a Betlentéri Színházban, ugye nagy sajtóhír is lett belőle, hogy 94 évesen színpadra áll. Navarai Mészáros Márton újságírót is köszöntöm itt a stúdióban, az előadás rendező asszisztensét. Hogy jött ez az ötlet ismét?
2: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Nagyjából én onnan indítanám a válaszomat, hogy 2018-ban ismertem meg művésznőt személyesen. Ekkor kapta meg ő az Aranymedál díj életműdíját, aminek érdekessége, hogy ezt én alapítottam, tehát én voltam az, aki fölhívtam, hogy ezt a közönség díjat a közönség szavazatai alapján éppen a 90. születésnapja idején megkapta. Nyilván akkor eljött a Betlentévi Színházba, Budapest 7. kerületébe átvenni ezt a díjat. Érdekesség, hogy ez egy emlékezetes 90. születésnap volt, mert a Magyar Teátrumi Díjak életműdíj kategóriáját is abban az évben, talán éppen azon a héten kapta meg. És nyilván a művésznő munkái, illetve nekem a díjjal kapcsolatos teendők miatt nagyon nem volt időnk arra, hogy beszélgessünk a díjátadás alkalmával. Viszont a következő évben, és azóta még egy évben művésznő volt olyan vállalkozó szellemű, hogy eljött az Aranymedál díja átadására, díjat átadni kollégáinak, és kialakult három és fél évvel ezelőtt egy nagyon kellemes barátság kettőnk között, és minden egyes telefon és minden egyes személyes találkozás alkalmával művésznő nem habozott elmondani, hogy neki csak egy előadás hiányzik nagyon, az a Vizsói Biblia című önálló estje. És néhány hónappal ezelőtt fölmerült bennem, hogyha a Betlentévi Színház immár van egy évtizede, 10 éve helyszínt biztosít ennek a közönségdíj átadásnak, kétségkívül nem fognak nemet mondani egy olyan javaslatra, hogy Magyarország legidősebb aktív színpadi színésznője, Kossuth díjas művész egy ilyen ikonikus előadást elhozzon hozzájuk Budapest 7. kerületébe. Úgyhogy néhány hónappal ezelőtt egészen aktívan elkezdtük ezt szervezni, rendezőasszisztense lettem ennek az előadásnak. De hát majd Marian nyilván elmondja, hogy ennek rendezője nagyon nincsen, szerkesztője van, és egy színész, aki ugyanaz, aki játsza ezt az előadást, de hát mégiscsak azért kellett koordinálni itt különböző dolgokat. Új jelmez készült, Bakos Bogi, kiváló fiatal, most mesterszakos momés jelmeztervező, egy nagyon szép, csodálatos, szinte papistólát idéző jelmez készített, Hatházi Tamás, ugyancsak fiatal fotós, új előadásképeket csinált, fotós próba volt, plakátot terveztettünk, illetve hát művésznő nem játszott még a Betlentévi Színházba, csak díjat vett át és díjat adott át. Úgyhogy oda is elmentünk együtt, forvás szerveztem, szöveget mondtunk össze, ami mondjuk esetemben a szöveg összemondás az azt jelentette, hogy én fogtam művésznő 1982-es megjegyzésekkel teletűzdelt biblia szövegkönyvét, amit ő elmondott nekem több alkalommal. Úgyhogy hát így született az előadás, és ennek ilyen fokozatai voltak, és minimális változás is van, tehát mondjuk itt elhangzott előbb, hogy volt zenei kísérlet a pszichénél. Azt hiszem, hogy a Bibliánál is volt, ha nem tévedek, nem?
1: Nem, nem.
2: Nem. Hát akkor itt nem is lesz, meg nem is volt, úgyhogy akkor ez nem változás, de egészen minimális, mint ahogy jeleztem, jelmez, helyszín, illetve a szövegek tekintetében egy nagyon minimális változás volt, és én itt hát tulajdonképpen asszisztensként segítettem ezt a munkát, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nagy megtiszteltetés, és talán Mavian is ugyanazt mondhatja, hogy azért 94 évesen újra előadni 5 év kihagyás után nem kihívás neki, de azért egy egészséges izgalom, talán nem bánja, ha elmondom, hogy van benne, és ezt nagyon jó volt megtapasztalni ennek a különböző folyamatait.
0: Ez az előadás premier az november 2-án lesz, majd a hallgatók november közepén hallják ezt az adást, de úgy hallottam, hogy akkora az érdeklődés, hogy különböző
1: pótelőadások. Igen, nem is tudom pillanatnyilag, mikor lesz.
0: Hát november 2-a, és aztán onnétól kezdve talán 11-én is, és úgy hallottam, hogy december közepén újra bemutatják, sőt még az sem kizárt, hogy majd februárban is lesznek előadások. Hányszor kell ilyenkor átvenni ezt a szöveget?
1: Én ilyenkor azt mondhatnám, hogy nem átveszem, hanem úgy naponta mondom, séta közben, otthon, ebédfőzés közben, elkezdem, hogy tekintetes és nagyságos uraknak, vitéz, stb. És mondom.
0: Kíváncsian várjuk akkor ezt az előadást majd a Bethlen téri színházban, és most a zenei listájáról Csajkovszkit választottunk. A hegedű versenyből következik részlet Michael Rabin szólójával, a Filharmónia zenekart Alceo Gaiera vezényli, a felvétel pedig 1956-ban készült.

0: Csajkovszki hegedű versenyéből hallottak részletet Michael Rabin szólójával. A Filharmonia zenekart Alceo Gallera vezényelte, 1956-ban készült a felvétel. Egy szomorú dátum is kötődik az életéhez, hiszen 1964-ben határoztak úgy, hogy fölrobbantják, lebontják a Nemzeti Színházat. Nem tudom, ezt mennyivel előtte tudták önök meg, vagy milyen érzés volt, amikor megtudták, hogy a szeretett színházuk az nem lesz. Ugye ezt a metróépítéssel, közlekedés szervezési dolgokkal magyarázták annak idején.
1: És ez megérte? Felteszem a kérdést. Megérte, hogy ezt a színházat fel kellett robbantani? Kinek érte meg? Szeretném látni az illetőt. Mit mondjak? Szeretnék a szemébe nézni, aki azt mondta, hogy igen, igen, igen, robbantsuk fel. Hát nem tudok én ehhez hozzászólni, nem is kéri senki, hogy hozzászóljak. Lélegzetelállító. Ez egy gyalázat volt, mondom most, nyugodtan. Gyalázat volt.
0: És milyen érzés volt bemenni egy másik, egy új épületbe? Azt hamar el tudták azért fogadni, hamar
1: itt be tudták lakni? Itt nem arról van szó, hogy az ember nem képes egy másik épületben ugyanazt nyújtani, vagy egy másik épületet elfogadni, és majdan megszeretni esetleg. Vagy... Nem, a dolog maga teljesen függetlenül mindentől az, hogy a Nemzeti Színházat fel kellett robbantani, ez a mai napig is. Én nagyon jól tudom, mert a kollégákkal azért ugye, hogy úgy mondjam, időnként szót váltunk egymással, nem csak a színpadon, hanem a büfében is. Szóval ez mindenki számára a mai napig megoldhatatlan, gyalázat, érthetetlen, indokolatlan. Hát nem tudok mást mondani.
0: Azért nagyon kevés olyan kollégája van már, akik még játszottak abban a bizonyos Blaha-Lujza téri
1: épületben. Hát én nem számolom úgy a kollégáimat, úgyhogy fogalmam nincs, hogy ki van, vagy ki nincs. Én csak azt tudom, hogy kik azok, akikkel most játszom, és akikkel meg már nem játszom.
0: Azt mondta, hogy például, ha ritkán is, de néha beszélnek Máté Erzsivel, akivel ugye játszottak együtt.
1: Bözsivel mi nagyon jóba voltunk, ő volt a Máté Bözse, én voltam a Mariska. Igen, úgyhogy... Igen.
0: És aztán hű maradt a színházhoz, hiszen a Pesti Magyar Színházzá átkeresztelt Nemzeti Színháznak azóta is tagja, annak a társulatnak a tagja most is tulajdonképpen.
1: És ebből most az következik, hogy én nagyon hűs, egyébként hűséges típus vagyok valóban. Férjeimet se én hagytam el, mind a kettő ő hagyott el engem. Úgyhogy igen, hűséges fajta vagyok.
0: A Vizsai Biblián kívül más darabban is színpadra áll még, vagy most már csak önálló estet vállal?
1: Nem, hát a Bibliával feltétlenül színpadra állok. Abban a pillanatban, ha azt mondja ma valaki, hogy holnap, akkor azt mondom, na várjál, mert én nekem most azért ezt memorizálnom kell holnap, úgyhogy maradjunk a holnap utánba, de akkor már holnap utánba maradhatunk, és elkezdem mondani, hogy kezdetben teremté Isten az mennyet és az földet, az föld pedig vala ékesség nélkül való és puszta, stb. Szinte majdnem 2 órán keresztül.
2: Hogyha beleszólhatok, úgy érzékeltem itt megfigyelőként, hogy a kérdés egy kicsit arra is irányul, hogy művésznő játszik-e mást, vagy vannak-e egyéb munkái, hát én itt most itt asszisztenseként megválaszolom, ezt maximum nem releváns információ. Ugye a Pesti Magyar Színházban, mint ennek utána néztünk, áprilisban játszott utoljára Háj János házasságon innen, s házasságon túl című, hát házasság tematikájú, nagyon kiváló kortárs előadásában.
1: Nagyon jó darab.
2: És hát volt szerencsém művésznőt látni decemberben, döbbenetes vastapsot kapott a jelenléte, hiszen az előadás az általa játszott úgynevezett öveg asszony monológiával ér véget, felállva tapsolt a stúdió színpad, nem tudom, 40-50-60 fős közönséget.
1: Nagyon szeretem. Változatlanul, és bízom benne, hogy változatlanul játszani fogjuk, még fogalmam nincs, hiszen színésznek abban nincs beleszólása, hogy mit is játszik a színház, ez nem a mi dolgunk, nekünk tudomásul kell vennünk, de én boldog lennék, ha ezt elővennénk és játszhatnám, ennyi.
0: Azt mondta, hogy zárjunk Bartókkal, ha már a Bartók rádióban vagyunk, és nagyon szereti Bartók muzsikáját, otthon is gyakran hallgatja. A román népi táncokból következik most részlet. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik Kocsis Zoltán a karmester, a felvétel pedig 2008-ban a Műpában készült.

0: Bartók Béla 1917-ben komponált Román népi táncok című művét hallották, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszott Kocsis Zoltán vezényelt, a felvétel 2008-ban a Művészetek Palotájában készült. Hát egy kritikából hadd olvassak még föl zárásként néhány mondatot. Hangjának szépsége és kiejtésének pontossága, beszédének érzelmi és értelmi ereje kiemeli a pályatársak közül. Felelősségteli minden megszólalása.
1: Ezt ki írta?
0: Ez egy kritikából való.
1: Ez egy valahol kritika. Igen. Hát nagyon szép, köszönöm szépen. Jól esik. Igen. Igen.
0: Azt hiszem,
1: valami rémlik, mintha egyszer ezzel a néhány sorral találkoztam volna, de nem tudom meghatározni, hogy ki.
0: Azt hiszem, hogy így 94 évesen is meggyőződhettünk ezeknek a soroknak a valóságtartalmáról. Csernus Marian Kossuth Díjas színésznőnek, a Nemzeti Színház örökös tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy eljött a lemezelő stúdiójába, és kedvenc zenéiből néhányat megmutatott.
1: Én meg szintén nagyon köszönöm, hogy eljöhettem, és beszélgettünk, mert hiszen úgy látom, hogy beszélgettünk. Hát,
0: köszönjük szépen még egyszer.
1: Én is köszönöm.
0: És boldog ünneplést kívánunk.
1: És minden jót kívánok mindnyájuknak.

0: www.mediaclick.hu/lemezelőlinkem.
1: A 2022. november 13-ai adás ismétlését hallották. Műsorajánló. Századik születésnapja alkalmából több műsorban is szeretettel emlékezünk Kró György zenetörténész zenekritikusra.
2: A rádió egy ország kulturális nevelésében, az emberek moráljának, ízlésének és az emberek hangulatának, az emberi teljességnek a lehetővé tételében egy nélkülözhetetlen szerv.
1: Muzsikus legendák, kedden 18 órakor, Muzsikáló délután szerdán 15 óra 6 perckor és új zenei újság csütörtökön 18 órakor a Bartók Rádióban.
3: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenhét óra 30 perc. Zenei találkozások.
4: Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Chopin, Paganini és Debussy a mai műsor három főszereplője. Az első, Frédéric Chopin mellett pedig egy kiváló költő, Stefan Witwicki, aki 1801-ben született Janovban és 1822-ben érkezett Varsóba. Az Oktatási Minisztériumban kezdett dolgozni hivatalnokként, és szabadidejében verseket írt. Egy kortárs azt írta róla, tartózkodó és mélabús, a körülötte lévő világot szomorúan szemlélte, mindig távolságot tartott másokkal szemben, az árnyékban állt, és soha nem helyezte magát előtérbe. A költő akkor lett népszerű, amikor kiadta Idillikus dalok című kötetét. A Witwickinél 9 évvel fiatalabb Frédéric Chopin rajongott a versekért, némelyiket meg is zenésítette. De a zeneszerző ismerte és kedvelte a költőt is, nagyra tartotta tehetsége mellett, emberként is. Mai műsorunk első zeneműve Chopin, Stefan Witwicki versére írt Óhaj című dala, amelyet először eredeti változatban hallunk. Esbieta Schmidtka énekel, Mákon Martino zongorázik.

Kortársak szerint egyéniségük varázsa, személyiségük finomsága és jellemük kifinomultsága, valamint a mindkettejükre jellemző belső nyugalom hozta össze Witwickyt és Chopint, és ezért lettek jó barátok. De ha már jó barátok, akkor ott volt Liszt Ferenc is, aki elkészítette az Óhaj című dal zongora változatát, ezt most Szokolai Balázs előadásában halljuk.

Stefan Witwicki nagyon szerette a zenét, és érzéke is volt hozzá, emellett a nemzeti ügyek is szenvedélyesen foglalkoztatták. 1831-ben, miután Chopin elhagyta Lengyelországot, levélben kérte a zeneszerzőt, hogy írjon egy lengyel operát. Tudjuk, hogy Chopin nem követte ezt a javaslatot, és soha nem írt operát, de ha a költő esetleg neheztelt is ezért, nem okozott gondot kettejük között Chopin döntése, és akkor is felvették egymással a kapcsolatot, amikor Witwicki is Párizsba emigrált. A két művész szinte egy időben hunyt el. Stefan Witwicki 1847-ben, 45 évesen, Rómában, Chopin 39 éves korában, Párizsban hunyt el. Hallgassunk még egy változatot Chopin Óhaj című dalából, amely Stefan Witwicki versére íródott. Liszt Ferenc és Nagy János átiratát Nagy János zongorán, Frenki Látó hegedűn, Nagy Ábel gitáron játssza.

A következő kiindulási pont Niccolò Paganini zenéje. Hallgassuk a Hámol hegedű verseny híres tételét, a harangocskát, a La Campanellát. Ruggero Ricci hegedül, a londoni szimfonikus zenekart Anthony Collins vezényli.

A híres hegedűvirtuóz lenyűgöző játékát Liszt Ferenc 1832-ben Párizsban hallhatta először, és olyannyira lenyűgözte őt, hogy megszállottan gyakorolni kezdett, hogy elérje ugyanazt a technikai tudást. Aztán megírta a Paganini etüdöket, amelyek harmadik darabja a La Campanella etüd, ezt hallgatjuk most, de azért azt az érdekességet is tegyük hozzá, hogy ezt az etüd sorozatot Liszt Ferenc nem Paganininek, hanem Madame Clara Schumannnak ajánlotta. A La Campanella dallamára készült Gismol Paganini etüdöt Cifra György játssza.

Hasonló összeállításban, mint kicsit korábban a Chopin-dal, elkészült a Paganini nyomán írt La Campanella etüd is. Liszt Ferenc és Nagy János átiratát halljuk. Nagy János zongorán, Frenki Látó hegedűn, Nagy Ábel gitáron játszik.

Frédéric Chopin és Niccolò Paganini, no meg Liszt Ferenc után Claude Debussy következik, aki 1909-ben írta a Kisnéger című kedves darabot. Théodore Lac, francia zongoraművész zeneszerző kérésére, voltak éppen oktatási anyagként egy etüd gyűjteménybe. Debussy, ha nem is olyan intenzíven, mint Ravel, de időnként reagált a zenei irányzatokra, ahogyan ebben a kis darabban is tette, amikor megírta egy amerikai ragtime miniatűr változatát. A Kisnégert Kocsis Zoltán előadásában halljuk.

Marcel Mühl francia szaxofonművészt világszerte az egyik legnagyobb klasszikus szaxofonosként tisztelték, sok darabot írtak neki, ő ezeket természetesen be is mutatta, de az is sokszor előfordult, hogy ő hangszerelt műveket a szaxofonnak, például Debussy Kisnégerét is. Ezt a változatot hallgatjuk most a Budapest Szaxofon Kvartett előadásában.

Legtöbbször zenekari darabokból készül zongora változat, de előfordulhat a fordított megoldás is, amikor egy zongora változatot hangszerelnek zenekarra. Debussy Kisnégerét a Liszt Ferenc Kamarazenekar játssza, a hangversenymester Tvirsz Péter.

És visszatérünk Nagy Jánoshoz, ahogyan az előző két témánknál is. Többüsszi kisnégerének saját átiratát játssza a Nagy János trió.

0: Claude Debussy a Kisnéger című darabját hallottuk a Nagy János Trió saját átiratában és előadásában, és ezzel a felvétellel ér véget mai műsorunk. Weisz Gábor zenei szerkesztő és Kalla Kálmán hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A 2026. március 22-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele édesanyjának. Ma érdekes volt Tomán tanár úr. Óra után 3:45-kor magával hívott, és azt mondta, hogy miért vettem félcipőt, mikor ma reggel oly hűvös volt. Azt hitte ugyanis, hogy már 9-kor ott kellett lennem. Én azonban mondtam, hogy ezt az órát Szabó úr elengedte nekem. 2 hétig nem kell járnom ebbe az órába, mert az alapot úgy is tudom. De azért megköszöntem a figyelmeztetést, mely csak ugyan szép volt tőle. Budapest, 1899. szeptember 22-e.

Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban a Joe Lovano Quartet muzsikál. A Grammy-díjas amerikai tenorszaxofonos, altklarinétos és fuvolás nevével jegyzett formáció a New Yorki jazz hagyományait, a dél-amerikai líraiságot és az északi érzékenységet ötvözi nemzetközi társaival, Leo Henovese zongoristával, Antti Lötjönen bögőssel és Jonas Ripa dobossal. Ebu Jazz. Márciusi felvétel ma 23 órakor a Bartók Rádióban.

0: Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek lesznek. A Kossuth Rádió pedig hamarosan újra mindenkié. Augusztus 24-től hallgassa ön is a megújult Kossuth Rádiót.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizennyolc óra harminc perc.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Fagyas Tóth Krisztina és Papp Sándor hangmérnök nevében is köszönti Önöket a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője, Németh Attila. Mai muzsikus legendánknak sajnos soha nem tapsolhatott a magyar közönség. Franco Corelli nevét talán épp ezért egy ideig nem ismerték eléggé idehaza, márpedig ha valakit élőben hall a közönség, őt sokkal inkább magáénak érzi. Ráadásul Corellinek viszonylag kevés olyan stúdió felvétele van, amihez akkoriban itthon hozzá lehetett volna férni. Pedig majdnem a teljes olasz-francia repertoárt rögzítették vele. Nálunk az Aida és a Troubadour volt gyakrabban hallható, de diszkográfiájában megtalálható többek között a Bohém Élet, a Tosca, a Turandot, a Carmen, a Faust, a Norma és az André Chénier is. Corelli 1951-ben megnyerte a firenzei Maggio Musicale versenyét, és ezzel egy fellépési lehetőséget is kapott Spoletóban. Eredetileg az Aida Radameseként debütált volna, de végül is a Carment választotta, mert technikailag nem érezte magát készen a Verdi operára, és ez a tudatosság egész életében nagyon jellemző volt rá. Elsőként a Virágárját hallgatjuk meg Georges Bizet gyönyörű operájából, a Palermói Teatro Massimo zenekarát Pierre Darbo vezényli.

Georges Bizet Carmen című operájából a virágárját Franco Corelli és a Palermói Teatro Massimo zenekar adta elő, vezényelt Pierre Dervaux. A Café Mumus oldalán Márok Tamás írt egy érdekes cikket Corelliről, akinek pályafutása nem volt szokványos. Dario Franco Corelli 1921-ben született Anconában. Mondhatjuk, hogy autodidakta volt. Úgy tanult énekelni, hogy a régi nagymesterek lemezeit hallgatta. És persze azért tanult a Pesaro és a Milánói konzervatóriumban is. Egyik tanára Rita Pavone volt, a népszerű énekesnő. De nagyon rossz véleményt alakított ki az énektanárokról. Veszélyes embereknek az énekesek pestisének tartotta őket, akik csapást jelentenek az énekesek számára. Családjában nem volt ismeretlen az éneklés, két nagybátyja is énekelt kórusban. Áldó nevű testvére még az iskolát is abba hagyta, hogy opera énekes lehessen, az egyik nagyapja pedig 35 évesen döntött úgy, hogy az énekesi pályára lép. De a szülei nem foglalkoztak zenével, édesapja az olasz haditengerészetnél dolgozott hajó építőként. A család az Adriai tenger mellett élt, természetes, hogy Corelli nagyon korán megszerette a tengert, és apja nyomdokain haladva hajózási mérnöknek készült a Bolognai Egyetemen. Úgy volt, hogy tenorista lesz, csak hogy hamar elvesztette a magasságát, és ekkor úgy döntött, hogy a bariton árjákkal próbálkozik. Aztán szembesült a ténnyel, hogy ez a megoldás nem megfelelő az ő gondjaira. Egy barátja ugyanis elvitte őt Arturo Melocchihoz, aki Mario del Monaco tanára volt. Monaco írta is önéletrajzi kötetében, hogy rá is lírai szerepeket erőltettek, aminek hangi katasztrófa lett a következménye. Melocchi jó füllel mindkét esetben felismerte, hogy hős tenorokkal dolgozik, és ennek megfelelő technikát tanított nekik. Del Monaco és Corelli pályája tulajdonképpen párhuzamosan futott, szerepkörük is nagy átfedést mutat, Monaco 6 évvel volt idősebb pályatársánál. Corelli tulajdonképpen sosem volt biztos magában. Énekelt ugyan, de azért közben a Bolognai Egyetemen tengerészmérnöknek tanult, el is kezdett dolgozni. 1953-ban lépett fel először Maria Callas-szal a Normában, és ez egy gyümölcsöző együttműködés kezdetét jelentette. Nagyon sok operában énekeltek együtt. Most hallgassuk meg Aida és Radames kettősét Giuseppe Verdi gyönyörű operájának harmadik felvonásából. Corelli partnere Maria Callas a párizsi opera zenekarát Georges Prêtre irányítja.

Giuseppe Verdi Aida című operájából a kettőst Maria Callas, Franco Corelli és a Párizsi Opera zenekara szólaltatta meg vezényelt Georges Prêtről. Corelli 30 évesen debütált mindjárt Don José drámai szerepében, a hozzáértők pedig kijelentették azonnal, hogy tönkre fog menni a hangja. Eleinte ő drámai hősöket formált meg, a líraibb szerepek később találták meg őt. Mindig tudta, hogy hol vannak a határai. Saját bevallása szerint kezdetben csak egyvonalas B-ig volt biztos a hangja, aztán megjött a magasság, és a nagy C-t igénylő szerepekkel is óriási sikert aratott. Ilyenek voltak például a Trubadur Manrikója vagy a Turandot Kalafja. Zárójelben megjegyzem, hogy a C fölött a D-t is ki tudta énekelni erőlködés nélkül. 1953-ban Triestben debütált, nem kisebb Norma mellett, mint Maria Callas. A diváknak többnyire véremenő összeütközései voltak a tenorokkal. Callas főleg Mario del Monacóval tudott veszekedni. Érdekes módon Corellivel elég harmonikus volt az együttműködése. Most Vincenzo Bellini Norma című operájából következik Pollione áriája.

Vincenzo Bellini Norma című operájában a Pollione áriáját énekelte Franco Corelli, a római operaház énekkarát és zenekarát Gabriele Santini vezényelte. Mai muzsikus legendánk 1952-ben a római operában is bemutatkozott, az Adriana Le Couvreurben énekelte Maurizio szerepét, és hamar a társulat első számú tenorjai közé tartozott. Rengeteg felvételt készített Renata Tebaldival és Del Bonacóval, Callassal és Di Stefanoval. A 80-as évek végén egy amerikai komoly zenei csatorna felmérése során több mint 600-an szavaztak az évszázad legnagyobb tenorjára. Az eredmény így nézett ki, hogy első Corelli, második Jussi Björling, harmadik Enrico Caruso, negyedik Beniamino Gigli. Elenyésző szavazatot kapott még Carlo Bergonzi, Pavarotti és Domingo. Természetesen ez nem egy reprezentatív és igen szubjektív megítélés. Most egy nápolyi dalt hallgattunk meg Franco Corelli előadásában, Guapria.

Guaparilla, a nápolyi dalt Franco Corelli énekelte, aki 1957-ben találkozott Loretta di Lelio szopránnal, amikor az egyik római operaházi előadása után a színfalak mögé jött, hogy autogramot kérjen tőle. Romantikus viszonyba kezdtek, összeházasodtak. Házasság kötésük után Loretta feladta kezdődő operai karrierjét, hogy férje üzleti menedzsere, titkárnője, szakácsa és angol fordítója legyen. Házasságuk Corelli 45 évvel későbbi haláláig tartott. Már említettem, hogy Corelli pályafutása második felében kezdett el líraibb szerepeket énekelni. Sargunó és Massenet szerepei találták meg. Vagyis az évek során a hangja nem sötétebb és nem drámaibbá vált, hanem épp fordítva. Ezzel együtt, ahogy írják, szerep formálása is egyre bensőségesebbé váltak, és hiába idősödött, nála nem jelentkeztek a technikai hang erőbeli vagy légzési problémák. 1961-ben Birgit Nilssonnal és Anna Moffóval ő vitte diadalra Turandotot. 18 éven át énekelte Calafot, amely egyik legjobb szerepe volt. Calaf híres árjáját halljuk.

A Nessun Dorma hangzott el Calaf áriája Giacomo Puccini Turandot című operájából. Franco Corelli most is a Római Operaház énekkarai zenekara élén énekelt, vezényelt Francesco Molinari Pradelli. Corelli mindenféle hőst meg tudott formálni, de legendák keringenek arról, hogy mennyire izgulós volt, képes volt belázasodni vagy berekedni a druk miatt egy-egy előadás előtt. Kétségtelenül a 20. század második felének egyik kiemelkedő opera énekese volt, aki ének technikája, nagy hangmagassága és nem utolsó sorban megnyerő külseje miatt megkapta a tenorok hercege nevet. Most Ruggiero Leoncavallo Bajadzók című operájából Canio áriája szól a dalmű első felvonásából.

Ruggiero Leoncavallo Bajadzók című operájából Canio áriáját énekelte Franco Corelli. A Milánói Scala zenekarát Lovrofon Matačić vezényelte. Birgit Nilsson a bécsi rádióban mesélt kedves kollégájáról. A tenorokkal problémák adódhatnak, természetesen nekem is volt néhány vitám Corellivel. Sokat énekeltünk együtt, és mindig féltékeny volt, de mint egy nagy gyerek olyan volt. Az opera rólam szól, a többiek nem olyan fontosak, körülbelül ez volt a mottója. Csodálatos hangja volt, a magas C-t addig tudta tartani, ameddig akarta. Természetesen én is megpróbáltam addig tartani, amíg én tudtam, de gyakran ő tudta tovább tartani. Egyszer Bostonban énekeltünk, nagyon jó formában éreztem magam, tartottam a magas szét, ami kék, zöld nem lettem, aztán újra kék, és hát ő lassan fel kellett adja. Stokowski, aki már nem igazán volt fiatalnak mondható, ő állt a karmesteri pultnál, pálca nélkül vezényelt, ez volt az első opera, amit vezényelt, és mindig a kottát bújta. És ekkor Corelli elhagyta a színpadot, egyedül maradtam a második felvonás végéig, Stokowski nem vett észre semmit. Azt mondta Corelli Rudolf Bingnek, hogy soha többet nem éneklek ezzel a nővel, lehetetlenné tett, engem hazamegyek. Ekközben úgy verte az asztalt, hogy mindkét keze feldagadt. Bing nagyszerű opera igazgató volt, és külön élvezte a feladatot, hogy Corellit lenyugtathatja. Tudod, amikor bemész a harmadik felvonásban a színpadra, egyszerűen harapj bele Nilssonba. Nagyon boldog volt Franco, ettől az ötlettől feldobódott, és bejött a színpadra. Én persze erről semmit sem tudtam, rendesen énekeltünk, de nem harapott meg, igaz, meg sem csókolt. Az énekművész saját bevallása szerint romló ideg állapota is közrejátszott abban, hogy 76-ban tökéletes hangi állapotban visszavonult a színpadi énekléstől. Később még adott egy koncert sorozatot, de nagyon keveset lépett fel. A színpad és az éneklés hiányzik, de az idegfeszültség nem. Ezt nyilatkozta később. Most Enzo románca csendül fel Amilcare Ponchielli Gioconda című operájának második felvonásából.

Amilcare Ponchielli Gioconda című operájából Enzo románcát énekelte Franco Corelli, a New Yorki Metropolitan Opera zenekarát Fausto Cleva vezényelte. Corelli életében két szerep volt, ami kimaradt, amelyeket el kellett volna énekelnie, ezeket ő maga és a rajongói is emlegették mindig. Ezek a Manon Degriüje és az Otello. Egy időben az a kérdés járta, hogy ki volt a 20. század legnagyobb Otellója, Franco Corelli, és milyen kár, hogy soha nem énekelte el ezt a szerepet. Corelli életében Amerika és a New Yorki Metropolitan 1961-ben érkezett el. Itt Manrico-ként mutatkozott be, és rögtön az egyik legnagyobb sztár lett, de ünnepelték őt a nagy fesztiválokon is. Salzburg, Bécs, London és Párizs közönsége is imádta őt. A Metropolitan aztán egészen 76-os visszavonulásáig meghatározó maradt életében. Befejezésül a Trubadur című opera részlete szól a végén a híres Strettával. Franco Corelli mellett Gabriele Tucci és Angelo Mercuriali hangját halljuk, a római operáz énekkarát és zenekarát Thomas Schippers vezényli.

0: Giuseppe Verdi a Trubadur című operájának részletében Franco Corelli mellett Gabriela Tucci és Angelo Mercuriali hangját hallottuk. Na, a római operaház énekkarát és zenekarát Tomás Schippers vezényelte. Corellinek nagyszerű énektechnikája volt, kezdeti sikerei után folyamatosan képezte a hangját, nyáron gyakorolt, rendszeresen eljárt Lauri Volpihoz és meghallgatta a tanácsait, és tanult nála többek között Andrea Bocelli és Neil Sikoff. Halálakor emlegették az Alzheimer kort, bár memória zavarai nem voltak súlyosabbak, mint egy átlagos 80 éves embernek. Gond nélkül tanított még a halála előtti évben is. A szellemi leépülés csak a halála évében jelent, akkor is egyik napról a másikra, úgyhogy ki tudja, halálát vagy stroke vagy szívroham okozta, olvasható mindenféle változat. Utolsó fellépése 1976-ban Rodolfo szerepében volt 55 évesen. Azt nyilatkozta, azért határozott úgy, hogy befejezi a karrierjét, mert úgy éreztem, hogy a hangom egy kicsit fáradt, kicsit átláthatatlan, kevésbé fényes, mint korábban. Visszavonulása után népszerű énektanár lett New Yorkban, talán pont azért, mert annyira nem volt elégedett annó saját tanáraival. Kedves hallgatóink, megköszönöm kitüntető figyelmüket a hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina és Papp Sándor nevében is. Németi Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra.
1: A 2023. március 7-i műsor ismétlését hallották.

0: Bartókkor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok! A hírszerkesztő Berente Marianna, mikrofonnál Kis József. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvény javaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, közölte a kormányfő Pakson. Mint fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Hangsúlyozta azt is, hogy aki meg akarja védeni a föld klímáját, az nem lehet atomerőmű ellenes. A Paks által megtermelt energia nélkül az ország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne, tette hozzá Magyar Péter. Közben a terveknek megfelelően zajlik a turbinák visszakapcsolása. A paksi atomerőmű szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét. Társadalmi összefogással jutott túl az ország az energiakrízisen, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter Pakson. Kapitány István szerint a lakosság és a vállalatok is képesek voltak változtatni fogyasztási szokásaikon az energiabiztonság érdekében. Az első hőhullámkor az emberek túlnyomó többsége és több száz vállalat használt fel önként kevesebb energiát. Az október 23-ai ünnepségek támogatására kérte fel a vállalatokat a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi atomerőmű védelmére érkezett felajánlásokra utalva közölte, a kormány úgy látja méltányosnak és helyesnek, ha az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának megünneplésének költségeit nem csak az adófizetők, hanem a hazai cégek és a hazánkban működő nemzetközi vállalatok is finanszíroznák. A felvetésre reagálva a Fidesz kommunikációs vezetője emlékeztetett arra, hogy a vállalkozók és a vállalatok is adófizetők, tehát, mint fogalmazott, beszállnak a közös ünnepségbe. Rászoruló családok iskolakezdését segíti a Tisza párt. Az országgyűlési frakció tagjai több településen gyűjtöttek tanszereket. Közleményükben emlékeztettek arra, hogy a kormány idén gyermekenként 100 000 forintos iskolakezdési támogatást biztosít, mintegy 400 000 rászoruló gyermek számára. Az első részletet holnap kapják meg a szülők. A mustgáz veszélyeire figyelmeztetett a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid, oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Meghalt Fajloni Donatella zongoraművész. A Zeneakadémián Kadosa Pál és Kurták György voltak a mesterei. Több sikeres versenyszereplés után két évtizeden át volt az Országos Filharmónia szólistája, több nemzetközileg elismert előadóval lépett fel. A 90-es években a Nemzeti Filharmonikus Zenekar impresszáriójaként, külügyi osztályvezetőjeként dolgozott, majd a 2000-es évek elején az opera művészeti főtitkára volt. Munkásságát 2012-ben a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével ismerték el. Fajloni Donatella 79 éves volt. Folytatódik a napos, száraz idő, időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjszaka általában 11-17, napközben 26-32 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos. Híreket legközelebb a Bartók Rádióban 23 óra 55 perckor hallhatnak. Műsorainkat és híradásainkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyházzenei ritkaságok a Magyar Rádió művészeti együtteseinek koncertjén. Az évad nyitó estjén, melyen Telemann, Bach és Scarlatti műveit hallhatja a közönség, Héja Domonkos Lisztdíjas karmester és Tóka Ágoston orgona művész működik közre. Találkozzunk szeptember 2-án a Mátyás templomban a rádiózenekar és énekkar nyitó hangversenyén. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrm.jegy.hu.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
5: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Elsőként kérem hallgassák meg Johann Sebastian Bach D-moll zongora versenyét Dinuli Patti szólójával. Az amsterdami Concertgebouw zenekarát Eduard van Bénium vezényli. Az amsterdami Concertgebouwban készült a felvétel 1947. október 2-án.

0: Johann Sebastian Bach D-moll zongora versenyét hallották Dinuli Patti szólójával. Az amsterdami Concertgebouw zenekarát Eduard van Bénium vezényelte. Amsterdamban a Concertgebouwban készült a felvétel 1947. október 2-án.
1: Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar művészeinek kamara koncertjét közvetítjük. A felvétel a Műpa Kocsis Zoltán termében 2026. március 14-én készült. Hildegard von Bingen, Ave Generosa. Murányi Márta énekel és játszik harmonikán.

Murányi Márta előadásában hallották Hildegard von Bingen Ave Generosa című művét. Dragony Tímea, mondatok. Bodor János és Micki Rita hegedűn, Ludmány Dénes méhegedűn, Szalai Edina fagotton, Kántor Balázs Gordonkán játszik.

Elhangzott Dragony Tímea mondatok. Bodor János és Micki Rita hegedűn, Ludmány Dénes méhegedűn, Szalai Edina fagotton, Kántor Balázs Gordonkán játszott. Caroline Shaw, To the Hands, részletek. Murányi Márta, Nagy Anna Sára, Dezső Sára, Nagy Bernadett, Pivarcsi Gábor, Varga Donát, Cser Ágoston és Tóth Pál Mátyás énekel, Pap Dániel és Micki Rita hegedűn, Balog Enikő méhegedűn, Deák György Gordonkán, Stankov Iván Nagybőgőn játszik.

17,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 28,000, 29,000, 30,000, 50,000, 60,000, 70,000, 71,000, 72,000, 73,000, 74,000, 76,000, 77,000, 78,000, 79,000, 80,000, 81,000, 82,000, 83,000, 84,000, 85,000, 86,000, 87,000, 88,000, 89,000, 90,000, 91,000, 92,000, 93,000, 94,000, 95,000, 96,000, 97,000, 98,000, 99,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000, 100,000

0: 232,704.
1: 248,516.
2: 275,000.
3: 1,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000, 6,000,000,

Részleteket hallottak Caroline Shaw To The Hands című művéből. Murányi Márta, Nagy Anna Sára, Dezső Sára, Nagy Bernadett, Pivarcsi Gábor, Varga Donát, Cser Ágoston és Tóth Pál Mátyás énekelt, Pap Dániel és Micki Rita hegedűn, Balog Enikő mélyhegedűn, Deák György Gordonkán, Stankov Iván nagybőgőn játszott. Tar Bernadett, Iraida, Kirké panasza. Vargaszat Mári Judit énekel, Kálmán László hegedűn, Hocci Mátyás Gordonkán, Szatmári Zsolt klarinéton, Stürzenbaum Róbert harsonán, Weiss Nándor ütő hangszereken játszik.

0: Elhangzott Tar Bernadett Iroida, Kirké panasza. Vargaszhat Mári Judit énekelt, Kálmán László hegedűn, Hocci Mátyás gordonkán, Szatmári Zsolt klarinéton, Stürzenbaum Robert harsonán, Weiss Nándor ütő hangszereken játszott. A felvétel a Műpa Kocsis Zoltán termében 2026. március 14-én készült. A hangmérnök Monoki Miklós, a zenei rendező Zarándi Ákos, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. A jazz koncertek adásában a Juhász Attila Kvartett játszik. A klasszikus hangzású formáció visszatérő fellépője az esztergomi sárkány szelídítő jazz napoknak. Tavaly augusztusban a 8. alkalommal megrendezett fesztivál nyitónapján örvendeztették meg a jazz zene kedvelőit. Jazz koncertek. A Juhász Attila Kvartett. Hétfőn 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Prágai Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítjük Johannes Brahms szimfóniáiból. Vezényel Petr Popelka. A Prágai Városháza Smetana termében 2026. április 13-án készült a felvétel. Elsőként az első C-moll szimfóniát hallják, opusz 68.

Johannes Brahms első c-moll szimfóniáját hallották. A Prágai Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenyét közvetítjük Brahms szimfóniáiból, vezényel Petr Popelka. A második D-dur szimfónia következik, opusz 73.

0: Brahms második D-dur szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Prágai Rádió szimfonikus zenekarának hangversenyét közvetítettük Johannes Brahms szimfóniáiból. Vezényelt Petr Popelka. A Prágai Városháza Smetana termében 2026. április 13-án készült a felvétel. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Mátyus Otto nevében is megköszöni figyelmüket és további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája hétfői adásában Takács Nagy Gábor hegedül és vezényel. A 70 éves Kossuth Díjas magyar hegedűművész és karmester, a Takács Kvartett és a Mikrokozmosz vonos négyes alapítója. Karmesterként pedig többek között az Egyesült Királyság egyik legnevesebb kamarazenekarának, a Manchester Kamerátának zenei igazgatója. Takács Nagy Gábor a Mesterek órájában. Hétfőn 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Új zenei újság, a klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Margit sziget és Babilónia, Zempléni Fesztivál, Innsbruck és Aranyalma, illetve Balatonfüred. Ezek mai főbb helyszíneink, illetve témáink. Kezdjük a Margit szigettel, László Ferenci a szó.
3: Második Nabukodonoszor Uszur, az új babiloni birodalom legnagyobb uralkodója, a mindenség ura, réghaló porában is hálás lehet Giuseppe Verdinek és Temisztokles Szolerának. Mert ha bár ők közös művükben becézéssel kurtították dicső és gazdag jelentésű nevét, továbbá visszatérő jelleggel Asszírnak nevezték népét, birodalmát és uralmát, azért a Nabukkó révén jó eséllyel mégiscsak az ő emlékezete a legelevenebb az ókori kelet hajdani nagy királyai közül. Nyaranta pedig különösen erősek Nabukkó pozíciói, ugyanis a fiatal Verdi operájának határozottan jól áll a szabad tér, és ezt a vélelmet a szervezők és a jegyvásárlók egyaránt rendre visszaigazolják. A Margit szigeti szabadtéri színház műsorán ilyes formán a tavalyi bemutató nyomában idén is ott szerepelt a Nabukkó, nagyobbára változatlan alkotói és közreműködői gárdával. Vagyis ezúttal is Bán Teodóra önkéntelenül komikus és sutamozzanatokban bővelkedő, ám legalább megnyugtatóan hagyományosnak ítélhető rendezését láthattuk. A zenekar és a kórus túlnyomó többsége most is Debrecenből érkezett, és továbbra is számíthattunk Dénes István karmesteri rutinjára, valamint, ezt fontos már most megemlítenem, sugárzó ügyszeretetére, a Nabukkó iránt táplált, félreismerhetetlen muzsikusi vonzalmára. S akár csak tavaly, úgy ezen a nyáron is Kálmándi Mihály és Boros Csilla alakította a két főszerepet. Idén már nem a végül távol maradó külföldi sztárok helyett beállva, hanem mindenestől és kezdettől fogva a saját jogán. Mindketten igazán meggyőző produkciót nyújtottak augusztus 13-a estéjén, és hozzátenném, ha emlékeim nem csalnak, formátumosabbat a tavalyi Margit szigeti alakításaiknál. Kálmándi az általa immár évtizedek óta legitim módon birtokolt címszerepben maga volt az uralkodói erő és a határozottság. Már a színre lépésekor, Lóháton is, noha akkor éppen jól láthatóan nem érezte különösebben komfortosan magát. S a hangja nem csak a hatalmi autoritás közvetítésére volt képes, de a bukást, a zavarodottságot és az apai aggodalmat is megjelenítette, méghozzá a pályafutás egy kétségkívül kései szakaszában imponáló kiegyenlítettséggel, jelezve azt, hogy az Anna Netrebko oldalán abszolvált jelentékeny Macbeth nem egyszeri és kivételes erőkoncentráció eredménye volt. Boros Csilla pedig életvitelszerűen éppen azt adja, amit oly sokan keresnek, keresünk az operában. A hangadásában lehengerlő, nyílt és frontálisan kitárulkozó, életnagyságnál nagyobb személyiséget. Egy olyan Abigailt, aki hatalomra jutásakor is szánnivaló és bukásában is lenyűgöző. Mellettük a harmadik főszerep a Nabukkóban a kórusé. És miközben a debreceni Kodály kórus és a Magyar Nemzeti Férfi Kar idén is gyakorta inadekvát látványt nyújtott a színpadon, és múlt csütörtök este még széttartó megszólalásaik is akadtak, azért a Szabadság kórust a slágerszámnak kiáró kedvel, gusztussal és formáló készséggel, vagyis igen hatásosan szólaltatták meg. Ami a kisebb szerepek megformálóit illeti, Izmael szólamára idén is visszahívták az olasz tenort Riccardo Gattót, aki változatlanul rokonszenvesen fiatalnak, egyszer s mind parodisztikus jelenlétűnek tetszett. Palerdi András Zakariása is régi, meghitt ismerősünk, megbízhatóságában és behatároltságában egyaránt. Vörös Szilvia hangadásában fölényesen, színpadi működésében pedig alázattal hívta életre Fenén a figuráját. A bál főpapját ugyancsak visszatérőként megformáló Zajkás Boldizsárnak jól áll a színpad, és ennek révén ebben az egészen csekély szerepben is képes volt megjegyezhetővé válni. A debreceni Kodály Filharmonikusok együttese, és különösen a filharmonikusok részfúvós kara augusztus 13-án bizonyosan nem a legjobb formáját hallatta. Játékukban eltagadhatatlanul itt is, ott is akadt gigszer, kevésbé összeszedett, vagy egyenesen csúnyácska pillanat. Egészében, vagyis erejében és lendületében mégis hatásosnak bizonyult a zenekari teljesítmény is. Jórészt annak köszönhetően, hogy a Nabukkó szerencsére nem a nüanszok operája. De szintúgy hálás lehetett a zenekar, de épp így a teljes előadógárda és a közönség is a vezénylő Dénes Istvánnak, aki olyan érzékletes, szemmel is jól látható élvezettel töltötte ezt az estét a fiatal Verdi operájával foglalatoskodva, hogy a derűje és az öröme alig, hanem még azokra is átragadt volna, akik netalán kedvük ellenére töltötték ezt az estét a Nabukkó nézőterén. De hát ilyenek nyilván nemigen találtattak a Margit-szigeti szabadtéri színpad környékén a múlt csütörtökön.
2: Következzék a híres Szabadságkórus a Milánói Scala együtteseivel Claudio Abbado vezénnyel.

0: A Nabucco szabadságkórusa után következzék Zemplén. Augusztus 14-én kezdődött, 23-áig tart a Zempléni Fesztivál. A mikrofonnál Bóka Gábor.
1: 22 település még ennél is több helyszínén rendezik meg idén a Zempléni Fesztivált, egykori zempléni művészeti napokat, méghozzá 35. alkalommal, az elsőre ugyanis 1992-ben került sor. A sok-sok helyszín közül én idén 4-5-öt tudtam meglátogatni, azért ez a két szám, mert voltak egy településen belüli helyszínek. 3 koncert az, amelyekről részletesebben fogok ezek közül beszámolni. Mindjárt természetesen a nyitó hangverseny, melyre a hagyományoknak megfelelően a sárospataki Rákóczi várudvarán került sor augusztus 14-én. Hagyomány az is, hogy ezt a koncertet a fesztiválnak a szervezője, illetve rezidens együttese, a Budafoki Doknányi Zenekar adja, Hollerung Gábor vezetőjük vezényletével. 2 évforduló előtt óhajtott tisztelegni ez a mostani koncertösszeállítás. Az egyik az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója. Tulajdonképpen a műsornak a fő része ezt az évfordulót helyezte középpontba. Pontosabban az amerikai és az európai zenének a kapcsolatát. Egy Gershwin és egy Dvorak művel. A Gershwin mű talán a nagyobb meglepetés, hogy nem a mindenki által ismert és kedvelt Kék Rapszódia, hanem az F-dur zongora verseny hangzott el ezúttal. Azt gondolom már is dicsérhetjük az invenciózus választást, és szerencsére ezt az előadás minősége is alátámasztotta. A Dvorak mű talán nem meglepő módon az Új Világ szimfónia volt. Ez kevésbé okozott meglepetést, annál inkább bizonyult közönség csalogatónak. Nos, a Gershwin műre ismét rátérve, szűcsapor zongora játéka jelentette ennek az előadásnak az igazi ünnepi pillanatait. Nem minthogyha a zenekar és karmester közreműködése ne lett volna igen magas színvonalú, de szűcsapor olyan színvonalú technikai tudással, másrészt pedig olyan színvonalú azonosulással játszotta ezt a művet, hogy egyszeriben nem volt kérdés, hogy jogos-e, hogy kicsit háttérbe szorul ez a darab a Kék Rapszódia mellett, mögött, vagy pedig megvan ennek a maga oka. Egyszerűen világossá vált, hogy itt is egy remek műről beszélünk, egy olyan remek műről, amely jogosan tarthatna igényt az alaprepertoárhoz való tartozásra, a minél gyakoribb elhangzásra. Talán kevésbé volt átütő az Új Világ szimfónia tolmácsolása, no nem azért, minthogyha Hollerung Gábor a rájellemző impulzivitással mind a drámai, mind a lírai pillanatokat ne ragadta volna meg, megfelelően karakterisztikusan, és nem azért, minthogyha a zenekar hangszeres teljesítménye ne lett volna igen magas színvonalú. Azonban az átmenetek közötti illesztések, a nagy egésznek a kidolgozottsága, a nagy egészről való kép talán nem valósult meg olyan magától értetődő természetességgel, mint az első félidőben a zongora verseny előadásakor.
0: A Gershwin F-dur zongora versenyből hallanak most részletet, André Previn a zongorista ezen a felvételen, és a Pittsburghi Szimfonikus Zenekar játszik.

0: A másik évforduló, amelyről ezen a koncerten megemlékeztek, második Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulója. Talán mondanom sem kell, hogy egy olyan várban, amely a Rákóczi várnevet kapta az utókortól, bár tudjuk, hogy nagyon sok más hasonlóan neves birtokosa is volt ennek a várnak, mint egy fél napig például Balassi Bálint is, zárójel bezárva. Nos, csak természetes, hogy erről az évfordulóról is meg kellett emlékezni valamilyen formában. Ráadásként mi más, Berlioz nagyon népszerű Rákóczi induló feldolgozása hangzott fel. Augusztus 15-én szombaton került sor a fesztivál másik reprezentatív helyszínén, a Sátoraljaújhelyi helyi városháza, egykori vármegyeháza udvarán az idei koncertre, itt általában egy koncert szokott fesztiválonként lenni. A Quintessencia produkció bemutatja Mozart és a múzsák állt a színlap tetején. Mint megtudtuk, a Quintessencia mesteriskola nem más, mint Miklós Erika által felkészített növendékeknek az iskolája. Felkészítő tanárként szerepelt világhírű operaénekesünknek a neve a színlapon, rendezőként pedig Novák Péter nevét olvas. A BDZ, vagyis a Doknányi Zenekar kamaraműhelye játszott, ismét Szűcsapor volt zenei értelemben a kulcsfigurája ennek az előadásnak. Azért mondhatom, hogy kulcsfigurája, mert egyrészt nem a megszokott, az eredeti zenekari letét hangzott el egyik ária kíséretében sem, nagyrészt ugyanis kevés kivételtől eltekintve áriákat és kettősöket hallhattunk Mozart különböző operáiból. Egy jóval kisebb kamara együttesre áthangszerelve hangzottak el ezek a darabok, mégpedig Szűcsapornak az átirataiban. Lehet azon vitatkozni, hogy kell-e szabad de olyan színvonalú zeneszerzőknek a munkáit, mint Mozart áthangszerelni, nem tudhatom azt sem, hogy ennek művészi vagy pusztán financiális oka volt ezúttal. Nem volt talán szerencsés olyan szempontból az áthangszerelés mellett dönteni, hogy az újhelyi városháza udvara közel sem annyira jó akusztikájú, mint a sárospataki várudvar, sokkal jobban elszáll a hang, és hát egy még kisebb együttes, mint amit itt megszokhattunk, itt szoktunk nagy zenekarokat is hallani ezen a helyszínen, szóval talán a hallhatóságnak az útja állt időnként, hogy még kisebb együttest hallottunk. Másrésztről viszont, ha félretesszük a szabad-e, nem szabad, kell-e, nem kell kérdéskörét, akkor egyértelműen kimondhatjuk, hogy ha már csináljuk, akkor ilyen invenciózusan kell csinálni, ahogy ezeket a hangszereléseket Szűcsapor nem csak megalkotta, de elénk is varázsolta ezen az estén. Azért beszélek ilyen sokat a hangszerelés és a zenekar problémájáról, hogy halogassam egy kicsit mondani valómnak a kínos részét. Az az érzésem ugyanis, hogy nem szabadott volna frissen végzett, vagy még nem is végzett növendékeket olyan súlyú áriákkal, szereprészletekkel megterhelni, amilyeneket Mozart operái kínálnak fel. Egészen egyszerűen arról van szó, hogy lett legyenek bármilyen tehetségesek is, a tehetség szintjében volt azért hallható különbség, de nem véletlen, hogy nem fogok most egyénileg beszámolni senkinek a teljesítményéről. Szóval legyenek bármi tehetségesek is, a pályakezdő énekesek, az, hogy önállóan a reflektorfényben állva, csak az ő teljesítményüket figyelve megküzdjenek egy-egy Mozart áriával, és hangsúlyozom azt is, hogy csak az áriával, mert noha feltüntettek rendezőt a színlapon, színpadi játék gyakorlatilag nem volt. Nos, azt gondolom, hogy erre ezek a művészek még nem voltak egészen érettek. Így bármennyire is hallhattunk ígéretes vagy szép produkciókat, olyat, amely kitöltötte volna a művek által támasztott igényeket és kereteket, nem hallottunk. Természetesen azért el kell mondanom, hogy kik voltak a közreműködők, Zala Doroti Fanni, Elek Petra, Antoni Norbert, Kucmo Klaudia, Nagy Noémi, Borbé Lehel Tihamér, Somogyi Eszter, Balatoni Schulz Jennifer és Bíró Anna. Biztos vagyok benne, hogy fogunk még hallani róluk olyan körülmények között és olyan szerepekben, amelyek a művészi érettségüknek jobban megfelelnek. És akár lehetett volna olyan helyszínt is találni, ahol a bemutatkozás kisebb súlyt helyez rájuk, ugyanis a Sátoraljaújhelyi Városháza udvar, mint mondottam, volt az egyik reprezentatív helyszíne, a nagy koncertek egyik helyszíne ezen a fesztiválon. Nagyon sok olyan helyszín van, ahol kevésbé reflektorfényben sokkal felszabadultabban tudhattak volna szerepelni. Egy nappal később délután 5 órakor, ismét sátor a Jaújhelyben, ahogy a helyiek mondják, találtam magam, ezúttal a Kossuth Lajos Művelődési Központ gyönyörű szép rendezvénytermében. A Kávé Uzsonna egy hosszú idő óta visszatérő rendezvénye a Zempléni Fesztiválnak, a kávéházaknak a hangulatát igyekeznek megidézni, olyannyira, hogy süteményt és kávét is kapunk, az általában kamarazenei és irodalmi összeállításhoz. Az irodalmi összeállításnak a kulcsfigurája, szerkesztője és tolmácsolója mindig Jászter Beáta, aki Sátor Aljaújhely kulturális és média életében megkerülhetetlen személyiség. Most kevesebb hangsúlyt kapott az ő szereplése a zenei résznek a terjedelme miatt, de amit kaptunk tőle, az most is a megszokott módon igényes volt. És hát kik léptek fel ezúttal? Ismét a Doknányi Zenekarnak egy különítménye, a BDZ Klassz néven működő vonós négyes, Varga Nikolett és Mohácsi Orsolya hegedűn, Csonka Emil Brácsán, illetve Balázs István csellón játszott Haydntól, vagyis a klasszikus vonós négyes irodalomtól az igényes szalonzenéig terjedően nagyon sok mindent, Derecskei Andrást, Weiner Leót, Astor Piazzolát, aztán hallottunk egy Rolling Stone számot, egy Paul McCartney számot és egy Dvorzsák vonós négyes részletet is. Feltűnő volt egyrészt, hogy mennyire jól összeszokott, mennyire szép hangon játszó vonós négyesről beszélünk, nem tudom mennyire alkalmi ez az együttes, de nem tűnt annak. Másrészt feltűnő volt az is, hogy a rendezvényteremben mennyire jól szól a vonós négyes, sokféle hangszerösszeállítást hallottam már itt a Kávé Uzsonnák során, de azt hiszem, hogy a legátütőbb élmény, ami a hangzást illeti, az a vonós négyesnek volt most ezúttal köszönhető. Így hát azt kell mondanom, hogy a gasztronómiai és a zenei élmények egyesülése nagyon szép, 1 óra 70 perces élményt okozott nekünk ezen a délutánon, és nekem szép búcsú volt idén a fesztiváltól, amelynek most csak az első hétvégéjén tudtam részt venni, azon azonban annál nagyobb örömmel.
1: Következik Dvorzsák amerikai vonós négyesének 4. tétele a BDZ Klassz vonós négyes előadásában.

0: Innsbruck, egy nagyon érdekes opera bemutatójáról beszél mindjárt nekem Mesterházi Máté, Il Pomodoro, az aranyalma. Ez egy Antonio Cesti opera. Cestiről olyan nagyon sokat nem szoktunk beszélni, de a maga idejében nagyon híres volt, és ez egy, ha szabad azt mondom, alkalmi darab, de majd mindjárt Máté elmondja, hogy ez hogy volt. És az az érdekesség, aranyalma, ugye ismeretes történet, itt aztán az volt a vége, hogy a vitát úgy döntötték el, hát ez elég bugyuta persze, hogy az aranyalmát átnyújtották a császárnőnek, aki nem tudom mennyire volt szép, de akkor biztos mosolyjal fogadta. A többit elmondja Máté.
1: Il Pomodoro, ez tipikusan az a darab, amelyet állandóan tanítunk, tanulunk, mindig szó esik róla, soha senki nem hallotta. Mi az oka ennek? Ez tulajdonképpen az operairodalom leghosszabb operája. Már Lipót császártól tudjuk az ő feljegyzéseiből, hogy már annak idején is két estén át adták elő, mert 8 órányi zenéje van. Hát ezt még a barokkorban se bírták így egyben végigülni, és most Innsbruckban, amelyik 50 éves évfordulóját ünnepli, mármint a régi zenei fesztiválja Innsbrucknak, most egy egészen különleges produkcióval állt elő, ezt az operát 2 estén át adják elő. Ehhez persze az is kellett, hogy kiegészítsék, mert a 3. és az 5. felvonása elveszett, tehát megmaradt a libretto, egy bizonyos Francesco Sbarra szövegkönyve, nagyon jó szövegkönyv úgy mellesleg. Ezt most a produkció karmesterének, Ottavio D'Antoninak kellett kiegészíteni, ezt a 2 felvonást, a 3. és a záró felvonást, az 5. természetesen Cesti zenéiből állította össze. Ez annak idején is egy elképesztő produkció volt. A feljegyzések szerint 100 000 tallérba került, ami mai pénzen több 10 millió eurót jelent, és hát, hogy más nem mondjak, 20 szólista kellett a mostani előadásához is, tehát 20 nagy szerepet kellett elénekelni, de az annak idején 1668-ban egyetlen alkalommal 2 estén előadott produkció, és azóta se szólalt meg a mű, ez akkor is 48 különböző szerep,

0: ami ugye hát nem semmi, és ehhez mérten kellett most Innsbruckban is előadni, hogy más nem mondjak, a mostani produkcióban is 4 szoprán főszerep, 2 mezzoszoprán főszerep, 1 alt főszerep, 1 kontra alt főszerep, 4 kontratenor kellett, és ezek mind nagy szerepetek, mind több szerepet is énekelnek, hiszen a prológnak, az allegorikus figuráit meg kell személyiségezni, és aztán magának a történetnek, ugye a Párizs története, az aranyalma, Éris, a Viszá istennője, ismerjük a történetet. Tehát 4 kontratenor, 2 tenor, 2 bariton, mind nagy, nagy szerepek, több figurát is alakítanak, és 4 basszus, közöttük üdvözölhetük a magyar Bán Balást is, aki Germánia, tehát Németország allegorikus szerepét énekli a prológban.
1: Magyarország is van valahol, nem?
0: Van egy Ungária, nagyon jól, előtted a poént, így van, méghozzá egy kitűnő bariton énekli, aki Párizs szerepét is énekli, tehát ez egy reprezentatív, nagy barokk opera, amelyik nyilvánvalóan a Habsburg ház dinasztikus reményeit, az új trónörökös születését, stb. Kell, hogy ünnepelje, hogy hódoljon ennek a háznak, és a prologban meg is jelenik a Habsburg birodalom összes csatolt része, tehát nem is csak a Magyarország és Bohémia, vagyis Csehország, hanem megjelenik itt Itália is, és hát megjelennek a spanyol Habsburgok is, hiszen a császárné, akit itten ünnepelnek, a spanyol Habsburgok, ugye ők egymás között házasodtak, hát nem mondom, hogy egy nagyon egészséges dolog, de...
1: És lett az eredménye?
0: Tulajdonképpen Amerika szerepe is megjelenik a prologban, hiszen Spanyolország ugye Dél-Amerikát is meghódítja, Közép-Amerikát. Van egy ilyen nagy reprezentatív funkciója a darabnak, és ebből fogunk majd zenét is hallani, de ugyanakkor, és ez a fantasztikus, hogy nagyon érdekes a magánéleti része is, tehát nem elég, hogy Párizs orra előtt elhúzzák ugye a mézes madzagot, vagy Szép Helénát ajánlja föl neki Vénusz istennő, hogy neki adja az aranyalmát, de közben Párizsnak van egy már különbejáratú saját szerelme is, egy Ennéna nevű hölgy, aki viszont hát állandóan szomorkodik, hogy őt elhagyják, és ennek az Ennénának is van egy reménytelen udvarlója, úgyhogy nagyon érdekesek ezek a magánéleti szálak is, a rendezés, kitűnő rendezés, Fabio Ceresa, olasz rendező munkája, aki pont ezt a magánéleti részt, ezt mai modern díszletek között, de közben az istenek világát, és ezt az egész mitológiai részt, ezt persze ironikusan, barokkosan rendezte meg. Tulajdonképpen egy igazi vérbő operát is látunk, és ami különleges, és ami tényleg a velencei operának az öröksége, hogy ott van ennek a női főszereplőnek a dajkája, akit barokkori hagyományok szerint egy tenor énekel, ebben az esetben egy Alberto Allegrezza nevű szenzációs tenorista.
1: Eszemét a Popper felvétel.
0: Úgy van, tehát ez a hagyomány, és ami még különlegesebb, hogy megjelenik a ókori görög mitológiai alakok között Momosz, olaszul Momo figurája, a gúny, a szatíra figurája, aki végig kommentálja az eseményeket, kritikával illeti az istennők hiúságát, az istenek viccelságait, tehát tulajdonképpen az opera bizonyos értelemben a bécsi udvari élet kritikáját is alkotja, és hát ez egy nagyon szellemes figura, aki mondom végig ott van, és ugyanakkor együtt is érez a vesztesekkel, úgyhogy ez különösen érdekessé teszi a darabot, tehát nem csak reprezentáció, hanem igazi vérbő dráma, és azt kell mondjam, hogy ezért tényleg érdemes volt elmenni Innsbruckba. Ottavio Dantone, aki az ottani fesztiválnak most már évek óta az igazgatója, az Accademia Bizantina nevű együttesét irányítja a Novo Canto kórus élén, és hát természetesen egy ilyen reprezentatív, nagy barokk operában hát a zenekari apparátus is, igen nagy fúvósokkal, trombitákkal, fanfárokkal, ezt mind fogjuk hallani majd a prolog részletében.

0: A prolog részletét hallották Antonio Cesti Il Pomodoro című operájából. És egy kicsit a jövőbe tekintünk. Füreden a Sound of Füred Fesztivál kezdődik augusztus 21-én és tart 30-áig. Fesztivál és mesterkurzus, fúristák és gitárosok vehetnek benne részt. A fúristák mestere Bálint János, akivel Bece Szilvia készített riportot.
1: Van-e valami olyan igény, akár benned, akár a fiatalokban, akár a közönségben, hogy évről évre egy picit változzon a fesztivál, és valamivel többet vagy mást mutasson, vagy a jól bevált recepten nem érdemes változtatni?
2: Igény az mindig van, és igazából nagyon örülnék neki, hogyha bővülne, tettünk is már kísérleteket, csak eddig nem nagyon találtunk támogatót. Ötletekkel azért szerintem lehet kompenzálni bizonyos anyagi lemaradást, és igyekszünk olyan koncertsorozatot produkálni, ami felkelti az ittenieket, nem csak Balatonfüred, hanem a környék zenekedvelőit is. Ebben az évben is 7 koncertünk lesz, 2 mesterkoncert, tehát a tanárok koncertje, és aztán lesz 5 növendékkoncert a Tihanyi Apátságba, az Örvényesi templomba, a Szőcs-Géza irodalom szalomba, a Zsidó Kiválóságok házába lesz. Nálunk a Pajtánkban van egy kis koncertterem, amit a Pajtából és az Istálóból alakítottunk ki, és aztán természetesen lesz 2 koncert a zeneiskolába is. Ami minden évben változik szinte, az, hogy én minden évben más kollégát hívok meg, úgymond segítségnek a sok fuvalás érdeklődő oktatásához, és ebben az évben egy volt növendékemet a skót kamarazenekar, Edinburgh-i skót kamarazenekar szóló fuvalása, spanyol származású André Cebrián lesz segítségemre, és ő is fog játszani. Ebben az évben először sikerült összehoznunk egy olyan koncertet, hogy zenekarral tudjuk a nyitókoncertet megcsinálni a Tihanyi Apátságba. Augusztus 22-én este 8:30-kor.
1: És hogy kerül a fuvola mellé a gitár? Mert ha jól olvastam a honlapon, akkor most bizony gitárosokat is vártok, egy kiváló francia gitárművész Gabriel Bianco tanítja majd őket.
2: Most van a 10. alkalom, ezért is nagyon örülök, hogy sikerült ezt a zenekaros koncertet összehozni, és ezen kívül még egy olyan koncertet is megszervezünk, ahol tulajdonképpen egy vonós trióval fognak a növendékek játszani, és abban lesz gitáros is, meg lesz fuvalás közelműködő is a vonós trió mellé. Az első fesztivál az csak fuvala volt, onnantól kezdve viszont folyamatosan volt mindig gitár. Az, az igazság, hogy az én nagylányom, aki már 29 éves, ő gitáros. És amúgy is én több mint 35 éve folyamatosan rendszeresen játszott gitárral. Számomra nagyon fontos a gitár, ami egy picit, hát azért tudom, mert a lányom ugye ebben benne van, picit a komoly zene perifériájára szorul, ezért is szeretném, hogyha a magyar gitárosok egy ilyen kiváló művész, mint Gabriel Bianco, aki az Amsterdami Királyi Akadémia tanszékvezető tanára, fiatal kora ellenére, mert szerintem 35-36 éves, de tényleg az egyik legkeresettebb gitáros ma a világban, és nagyon örülök, hogy pillanatok alatt betelt a gitár kurzus is, meg a fuvola kurzus is, tulajdonképpen azt hiszem, ahogy meghirdettük, 2-3 hét múlva már januárban beteltek a helyek.
1: És még egy kérdés, bár nem is tudom, hogy ezt röviden meg lehet-e fogalmazni, de próbáljuk meg, egy kis szakmai kérdés. Te, mint fuvola művész, nem csak mesterkurzusokon, hanem intézményes keretben is tanítasz, tanítottál, tehát mindenféle formában ismered a tanítást, az oktatást. Mi az, amire fókuszálni kell egy mesterkurzuson egy iskolai oktatással szemben? Tehát mi az, amit ilyenkor át lehet adni a fiataloknak, amikor szűk egy hét áll a rendelkezésetekre, és mi az, amivel nem érdemes foglalkozni, mert az inkább egy hosszabb távú oktatás feladata?
2: Egy kicsit paradox a szituáció, mert én úgy gondolom, hogy egy ilyen kurzus esetében is a hiányosságra fel kell hívni mindenképpen a figyelmet. Az, hogy főleg egy alapvető probléma, vagy amik legalábbis félig, meddig félre van csúszva, azt kijavítani ennyi idő alatt nem lehet. De azért irányba állítani az illetőket lehet. Én most már 36 éve tanítok főiskolán, még van 2 évem a nyugdíjig, úgyhogy 5 vagy 6 országban tanítottam, úgymond szervezett keretek között, tehát most nem a kurzusokat, hanem ahol effektív osztályon volt, most azokat említem. Igen. és nagyon sokfajta rendszert megismertem. Nyilván, hogy egy ilyen alkalommal azért nagyon jó alkalom például arra, hogy az ember megismertesse magát, most a növendék szempontjából nézem a dolgot, megismertesse magát egy olyan nagyszerű például gitárossal, aki aztán a következő évben valamelyik versenynek a zsűriébe fog ülni. Uh-huh. És azért nem mindegy, hogy valaki már hallotta azt az illetőt, tehát azért akárhogy is megpróbálunk nyilván objektíven értékelni, de azért az sokat számít, hogyha valakinek már van egy pici előélete ilyen szempontból is. Nagyon jó föl lehet készülni egy próbajátékra, egy zenekari próbajátékra, mondjuk egy fuvolás esetén, hogy ha már készen jön az illető, és tényleg csak finom hangolásról van szó, arra egy ilyen 8-9 napos kurzus nagyon jó, és nálunk azt kell mondjam, hogy egy kicsit ellentétben a szokásossal, szinte minden nap van óra. Tehát itt nem az van, hogy csak úgy egyszer-egyszer megvillanunk, hanem fuvolából biztos, hogy 8 nap alatt 8 órája lesz mindenkinek.
0: Lorenz Dávid osztinátóját hallják Bálint János és a zeneszerző előadásában fuvolán, illetve gitáron.

0: Lorenz Dávid osztinátóját hallották Bálint Jánossal, illetve a szerzővel. Egy érdekes CD-ről beszélgetek most Molnár Szabolcssal. Bartók vonós négyeseket játszik Borbély László zongorán. Ez hogy létezik?
1: Átiratokat készítettek a második, illetve a harmadik kvartettből Tornyai Péter és Dargai Marcell, és nem is annyira régen, talán másfél-két hónappal ezelőtt Borbély László ezt a programot, amit most lemezre vett, eljátszotta a Bartók Emlékházban. Sajnos azon a koncerten nem tudtam jelen lenni, de néhány nappal később stúdióban, de egyébként közönség előtt felvette ezt a két darabot, és ez jelent meg most rapid gyorsasággal CD-n. És ha picikét messzebbről kezdhetem az értékelésemet, hogy egy olyan 2-3 évvel ezelőtt talán Simon Izabella és Várjon Dénes felvette négykezes zongora változatban Beethoven B-dur nagy fúgáját. És az számomra egy revelatív élmény volt. Egyfelől azért, mert zongorán is él ez a mű, mármint a Beethoven nagy fúga. Másfelől sok olyasmit lehet benne érzékien megtapasztalni, amit furcsa módon a vonós négyes változatban nem lehet.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog. Én sokszor tapasztaltam azt, hogy a zongorán, mintha rajzosabb és karakteresebb lenne néhány zenekari mű, vagy akár vonós négyes is. Fekete-fehér lesz belőle, de akkor a kontrasztok sokkal jobban láthatóak lesznek.
1: Én úgy fogalmaztam, hogy olyan, mintha valamilyen képalkotó eljárással tekintenénk rá egy eleven organizmusra, vagy mondjuk csak a genetikai kódját nézzük meg az adott műnek, és hogy a művel találkozunk, de egy teljesen más perspektívából, és bizonyos szempontból lényegi elemek, azok plastikusabban rajzolódnak ki egy ilyen átirat során. És ez a Bartók kvartettek felvételénél is, illetve a Bartók kvartettek zongora átiratánál is megtapasztaltam ezt a dolgot, és még nagyon sok mindent megtapasztaltam. Például az, hogy a második és a harmadik vonós négyes mennyire nem hasonlít egymásra, és például az, hogy mennyire, hogyha ezt le kéne írnom, akkor csupa nagybetűvel írnám, mert ugye nyilván a vonós négyes változatban is, tehát az eredeti változatban is érződik, hogy tulajdonképpen ott 10 év telt el a két kompozíció között, de valahogy mégiscsak érződik egyfajta idiomatikus vonós négyes írásmód. Na most ez teljesen eltűnik egy zongora változatban, és sokkal inkább a különbségekre vetül nagyobb fény. Akkor az is nagyon izgalmas volt, hogy ez nem egy egyszerű adaptálás egy másik hangszerre. Ez valóban zeneszerzői feladat. Ez valóban egy olyan értelmezői feladat a zeneszerző részéről, ami nem feltétlenül adatik meg minden muzsikusnak ez a képesség. Tehát tényleg kell egy olyasfajta analitikus és értelmező hozzáállás a művekhez, ami bizonyos nehezebb pillanatokban mégiscsak valamilyen döntésre vezeti a komponistát. Rengeteg megoldandó probléma van egy vonós négyes hangzás zongorára való átültetésében, kezdve a glisszandóktól, kezdve a tartott hangokon át, erre mind-mind kell valamilyen adekvát zeneszerzői megoldást találni, és azt gondolom, hogy Tornyai Péter és Dargai Marcell nagyon máshogy nyújt hozzá ezekhez a feladatokhoz, de mind a ketten autonóm, autentikus és számomra nagyon élvezetes módon írták át ezeket a darabokat.
0: És akkor most még jön a zongora művész.
1: És most még jön a zongora művész Borbély László, aki nyilvánvaló, hogy sok Bartók zongora mű ismeretében az ember hajlamos arra, hogy egy vonós négyesből készült átiratnál is jönnek majd a Bartók zongora művekből adódó reflexek. Hát a jó hír, vagy a rossz hír, nézőpont kérdése, az, hogy ezeknek a vonós négyeseknek a zongora letétje nagyon gyakran nem hangzik Bartókossal, mármint abban az értelemben, hogy nem hasonlít Bartók zongora művekre. Tehát, hogy nem egy x-edik, vagy x plusz egyedik Bartók zongora mű keletkezett, hanem valami nagyon furcsa köztes dolog, ami nem a Bartók zongora muzsikájából táplálkozik, hanem valamilyen másból. És ugye ez zongoristaként el tudom képzelni, hogy ez okozhat nehézségeket. Majd a beszélgetésünk végén egy olyan tételt vagy tételrészt javaslok bemutatni, ami némileg ellentmond annak, amit most mondtam. A második kvartettnek is, meg a harmadik kvartettnek is a második tételének a zongora változata egyébként nagyon bartókos zongora zenévé válik, de ez a vonós négyes tételeknek, azoknak a bizonyos tételeknek a sajátossága, hogy ez a fajta ütőhangszeres írásmód, ütőhangszeres hangzás, ez tulajdonképpen megvalósítható sokkal könnyebben zongorán is.
0: A második vonós négyesnél ez a legarabosabb tétel egyébként.
1: Igen, igen. Tehát ott ugye az érdekes, hogy ott tulajdonképpen most a zenei anyag azáltal, hogy zongorán hallom, tulajdonképpen kiderül, hogy talán kevésbé alkalmas vonós négyesre. Relativizálódik az a fajta zenei anyag egy ilyen átirat során, amit olyan jól ismertünk valami valamilyen vonós négyes változatban. És nagyon érdekes, amire fölfigyeltem, hogy egy vonós négyes az intonál. Nem teljesen ugyanabban a hangolásban játsszák végig a darabokat, hanem ahogy a fülük diktálja, a bizonyos részeknél az egy picit máshogy intonálják.
0: Most a vonósokra gondolsz.
1: A vonósokra, így van. Na most egy zongorista nem tud intonálni, tehát hogy itt minden egyes pillanat ugyanabban a hamis hangrendszerben szólal meg, és ez megint egy csomó érdekes dologra rávetítette a fény. Például az, hogy a Bartók által kialakított formában tulajdonképpen vannak ilyen foltszerű, organikusan kevésbé kapcsolódik az előzményekhez, illetve a folytatáshoz, és ez egy vonós négyesnél nem derül ki annyira, mert ők máshova intonálják, ők oda intonálják, ahova úgy érzik, hogy az előzmények értelmében kell intonálni, és ez zongorán ez nem történik meg. Ez egy egészen különleges élményt ad, hogyha az ember így hallgatja. Én sokféleképpen meghallgattam a darabot, úgyis meghallgattam, elkértem a zeneszerzőtől a zongorakottát.
0: Nem is az átíró zeneszerzőtől.
1: Az átíró zeneszerzőtől, illetve meghallgattam úgyis, hogy közben néztem a Bartók vonós négyes kottáját. Nagyon izgalmas volt, hogy például mondjuk, ha már a glisszandót szóba hoztam, hogy a glisszandót az mennyire másféle módon oldja meg mondjuk Tornyai Péter és Dargai Marcell. Tornyainál például van olyan hely, ahol egy kiírt kromatikus skálával. Dargainál meg van olyan hely, ahol tényleg végig kell húzni az embernek a kezét, de ráadásul úgy, hogy mondjuk a jobb kezét alulról fölfele, a bal kezét pedig fölülről lefele, az egyik a fekete billentyűkön, a másik a fehér billentyűkön. Ugye ez a harmadik kvartett végén van ez az elképesztő effektus, tulajdonképpen így belezuhan ebbe a záróhangba, és ott is glisszandók vannak, de azáltal, hogy két különböző skálán fut végig ez a glisszandó, tulajdonképpen visszaad valamit a bartóki hangzásnak ebből a brutalitásából. Nagyon érdekes, hogy hogyan mondják meg az üveghang kérdését. Például van egy olyan terület a harmadik kvartettben, ahol a két hangszer játszik üveghangokat is, és a másik kettő pedig normál hangképzéssel, és ezáltal egy ilyen sokkal nagyobb hangzás tér, hangzás spektrum alakul ki a kvartetten, és ez például Dargai Marcell úgy oldotta meg, hogy például a cselló szólamot egy oktávval mélyebbre írta a zongorán, tehát hogy ezt a térélményt, ezt ilyen formán is megpróbálta reprodukálni a zongorán. Az az igazság, hogy minden egyes ütemről tudnánk 10-15 percet beszélni, mert tényleg valóban igazi zeneszerzői és értelmezői kérdéseket vet fel az átirat ebben az esetben, és ugye szoktunk arról beszélni, hogy nagyon gyakran az átirat, az valóban inkább egy zeneszerzői munka, gondoljuk Lisztnek az átirataira, vagy Webernek a híres átiratára, az egy zeneszerző, az nem egy praktikus szempontokat követő átirat, hanem valami fajta zeneszerzői értelmezésről ad képet. Plusz, ha már Borbély Lászlóról kell beszélnünk, aki fantasztikusan adja el ezeket a darabokat, ebben az esetben nincs meg az a könnyebbség, hogy négykezes letét, mint mondjuk a Beethoven nagy fúga esetében, tehát hogy az átírás során arra is kellett figyelni, hogy ez előadható, megszólaltatható, pianisztikusan értelmezhető legyen, és azt gondolom, hogy itt is nagyon különböző módon állt hozzá Tornyai Péter, illetve Dargai Marcell a feladathoz, de mind a ketten nagyszerű munkát végeztek ebből a szempontból is.
0: És akkor mi következzék végül is?
1: Következik akkor a harmadik kvartettnek a második része, ami egy nagyon erősen zongora jellegű tétellé válik. Szerintem, aki valamikor tanult zongorázni, még lehet, hogy mikrokozmosz élményekre is fog emlékezni.
0: A harmadik vonós négyest hallják most Dargai Marcell átiratában, annak is az Allegro tételét idézzük fel, Borbély László zongorázik.

0: Eddig tartott az új zenei újság. Várgede Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
1: Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este a Szegedi Szimfonikus Zenekar hangversenyét hallgathatják meg. Az 1978-as zeneakadémiai esten Weber és Mozart műveinek előadása mellett Huszár Lajos öt monológia is felcsendült a most születésnapját ünneplő Farkas Éva énekes és a Szegedi Zenebarátok kórusának közreműködésével. A karmester Pál Tamás volt. Archív felvétel hétfőn 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Századik születésnapja alkalmából több műsorban is szeretettel emlékezünk Kró György zenetörténész zenekritikusra.
2: A rádió egy ország kulturális nevelésében, az emberek moráljának, ízlésének és az emberek hangulatának, az emberi teljességnek a lehetővé tételében egy nélkülözhetetlen szerv.
1: Muzsikus legendák kedden 18 órakor, muzsikáló délután szerdán 15 óra 6 perckor és új zenei újság csütörtökön 18 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
3: Köszöntöm az Ebu Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják, illetve a Joe Lovano Quartet 2026. március 6-án Logomóban a Turku Jazz Fesztiválon adott koncertjét. Joe Lovano szaxofonos, Leo Genovese zongorista, Antti Löttjönen a bőgős, Jonas Rippa pedig dobol. Joe Lovano szerzeményeket és átiratot hallunk, egy kivétellel, All 12, Bird's Eye View, Love, One Up and Down, és Alexander the Great hangzik el téma cím szerint.

0: A mai Ebu Jazzben a Joe Lovano Quartet 2026. március 6-án Logomóban a Turku Jazz Fesztiválon adott koncertjét hallhatták. Joe Lovano szaxofonon, Leo Henovese zongorán, Antti Löttjönen bőgőn játszott, Jonas Ripa volt a dobos. All 12, Bird's Eye View, Love, One Up and Down és Alexander the Great hangzott el téma cím szerint. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom az Ebu Jazz végén, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. A jazz koncertek adásában a Juhász Attila Quartet játszik. A klasszikus hangzású formáció visszatérő fellépője az esztergomi sárkány szelídítő jazz napoknak. Tavaly augusztusban a 8. alkalommal megrendezett fesztivál nyitónapján örvendeztették meg a jazz zene kedvelőit. Jazz koncertek. A Juhász Attila Quartet. Hétfőn 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Mikia György. Már több mint 40%-os a paksi atomerőmű termelése, a létesítmény szerdára éri el újra a névleges 2000 megawattos teljesítményét, tájékoztatott a miniszterelnök a helyszínen. Magyar Péter azt is mondta, ha nélkülözni kellene az ott megtermelt energiát, akkor Magyarország karbon és egyéb szennyezőanyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, a kormány mindent megtesz, hogy a paksi atomerőmű további 20 évig gazdaságosan és biztonságosan működhessen. Jól halad a fenékküszöb építése a Duna két partján, nagyjából 150 méter van még hátra addig, hogy összeérjen, jelentette ki a honvédelmi miniszter Pakson. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett arra, hogy csaknem másfél hete érkezett meg az első kőszállítmány, azóta műszaki katonák, katonai rendészek, búvárok, különleges erők dolgoznak az építkezésen. A családi pótlékkal egyszerre hétfőn kapják meg az iskolakezdési támogatás első részletét a szülők. Az összeg mintegy 400 ezer gyermek családjának segít a tanévkezdésben. Az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét november végéig utalvány formájában küldik meg. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás a hónap második hetében. Augusztus 9 és 16-a között 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy a must erjedése során felszabaduló széndioxid oxigénhiányt, rosszul létet, sőt akár fulladást is okozhat. A pincébe csak megfelelő szellőztetés és a levegő ellenőrzése után szabad lemenni. Az extrém meleg miatt az idei szüret 2-3 héttel korábban kezdődik. Végül az időjárásról is. Folytatódik a napos száraz idő, időnként megélénkülhet a szél. Hajnaltól északon, északnyugaton kialakulhat kisebb eső, zápor. Éjjel általában 11-17 fok lehet, majd napközben 26-32 fok várható. Hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a szózat hangjaival búcsúzunk.

Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, a Notturnóban, most, amikor a világ lassan álomba merül, engedjék meg, hogy a zene átjárja az életüket, a csendet 6 órán át ismert és kevésbé ismert zeneszerzők műveit hallhatják nagyszerű előadók tolmácsolásában. A dallamok simogatják az érzékeket, segítenek elengedni a nap fáradalmait, legyen szó itt zongoráról, vonósokról vagy szimfonikus hangzásról, mind a nyugalom kapuját nyitja meg. Munkatársaim Katona Márta és Szabó Péter. Fedezzük fel együtt az éjszaka rejtett szépségeit. Elsőként Janis Megyins első szütjének ária tétele szóból.

Janis Mijins első szitjének ária tételét a Liepájái szimfonikus zenekar adta elő. Egyébként minden darab valahol egy történet, amely vagy elringat, megnyugtat, vagy éppen feltölt. Köszönöm, hogy velünk tartanak ma éjjel is. Bach a Fuga művészete című ciklusából következik az 5., majd 6. kontrapunktus.

Bach a Fuga művészete ciklusából az 5. és 6. kontrapunktus András Steyer játszott a csembalón. Ez a darab 19 zeneművet épít fel egyetlen téma alapra, 19 féle kép mutatja be a fuga írás mesterségét. René Espere kórusműve következik, amit a Tallini Zeneművészeti Főiskola kamara kórusa énekel.

René Espere kórusművét a Tallinni Zeneművészeti Főiskola Kamara kórusa énekelte Évi Espere vezényletével. Ez az észt szerző 1962-ig élt hazája egyik legismertebb komponistája, ma is sok művét éneklik. József Haydntől következik az Es-dur trió.

Haydn Ezdur trióját Niklas Szivelöv, Bernd Liszel és Mikaels Jörgen játszotta. Most Frank szimfonikus költeményét halljuk, az elátkozott vadász. A darab egy drámai történetet mesél el, egy vadászról szól, aki valamilyen bűn vagy átok miatt végzetes útra kényszerül.

César Franck az Elátkozott vadász című szimfonikus költeményét játszotta a bolgár rádiózenekar. A mű drámai feszültséget izgalmas és végül tragikus, vagy megváltó kicsengést hordoz, olyan igazi romantikus programzene. Francesca Caccini Ruggiero felszabadítása című operájának részleteit halljuk.

Ruggiero megszabadítása vagy felszabadítása. Caccini operájából hallottunk részleteket, énekes szólisták és a Tragikomédia együttes előadásában. Ennek a komponista hölgynek édesapja volt nagyon híres, Giulio Caccini, aki a Medicek szolgálatában állt Firenzében. Valborg Aulin F-dur kvartettje következik.

Valborg Aulin F-dur kvártetjét a Tálévonos négyes adta elő. A komponista öccse, a híres hegedűművész Thor Aulin egy vonós négyest alapított, és ezzel természetesen a testvére műveit is mindig népszerűsítette, ők híresek voltak hazájukban. Mi pedig hallgassuk meg Handel G-moll szvittjét.

Handel Gémol szvittjétje Utrite Putnina adta elő. Handel zenéjében a dramatikus kifejezés a dallam gazdagság gyakran ötvözve volt olasz, német és angol stílus elemekkel is. Most olasz zene következik, Vivaldi, akitől a Gémol fuvola versenyt hallgatjuk meg.

Antonio Vivaldi G-moll fuvola versenyét Giovanni Antonini és az Il Giardino Armonico szólalt adta meg. Händel és Vivaldi különböző országokban és környezetben dolgoztak, mind a ketten a barokkzene kiemelkedő mesterei, akik műveikkel ma is még milliókat inspirálnak. Kedves hallgatóink, két óra van.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának hangversenye következik, amelyen Ricardo Frizza vezényelt. Elsőként Kodály Zoltán Galántai Táncok című remek műve hangzott el, majd Chopin F. Moll zongora versenye Janeba Kanei Mason szólójával. A brit zongora művész, a világhírű Kanei Mason család tagja, a család minden tagja zenészként ismert, ő pedig különösen kiemelkedett zongora játékával, már fiatal korában kitűnt technikai tudásával, és több versenyen elismerést szerzett, a repertoárja is gazdag, de mielőtt az ő játékát hallanánk, szóljon tehát Kodály Zoltán muzsikája Galántai Táncok.